0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: unod a lejárt lemezeket? Ha... Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Hír percek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízi sportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany-félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a szovjetuni Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain,

és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szerint lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzettel állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával.
A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. Ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban,
egy-egy Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabadstrand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabadstrand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati Keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok,
például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztet.

0: tetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólon textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még

0: különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánszolgáltatókhoz.

0: magán egészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 000 vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk! Köszöntjük Önöket a Minden Tudás Egyetemek 5. szemeszterének nyitó előadásán itt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében, a B26-os előadóteremben a kivetítők előtt ülőket, valamint a rádiós és televíziós közvetítés hallgatóit és nézőit. Mai témánk a globalizáció és annak hatása európai szemszögből. Előadónk történész, közgazdász, a University of California professzora, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke, több európai akadémia tagja. Hölgyeim és uraim, bemutatom Önöknek Ferenczi Ivánt, és felkérem, hogy tartsa meg előadását.
1: Tisztelt hallgatóim, kedves, nagyon kedves barátaim! Örülök, hogy részese lehetek ennek a kiváló sorozatnak, és olyan témáról beszélhetek, amellyel minden nap találkozunk, és minden nap valami homlokegyenes ellenkező véleményt hallhatunk. Hadd kezdjem egy idézettel, egy metaforikus idézettel, a Westfáliai templom oszlopai, melyek között az emberiség 300 éve mondta politikai imáit, meginoktak. A metafora természetesen arra utal, hogy 1648-ban, a Westfáliai békében kimondták az alapvető évszázadokig alapvető elvet, az állam szuverén nemzeti határai, állami határai között. És ezek az oszlopok inaktak meg az idézett szerző szerint, ugyanis a globalizáció vizsgálói manapság azt állítják, hogy a nemzetállam nem tudja megoldani azokat a feladatokat, amelyekre elhárulnak, hogy a nemzetállam diszfunkcionálissá vált, nem tudja menedzselni az ország gazdasági társadalmi folyamatait, egy összekapcsolódott, egybeépült világgazdaságban. Sokan azt állítják azonban, hogy ez az összeépült, egybekapcsolódott, globalizált világgazdaság mindenkinek jó. Minden résztvevője, minden állam, amely betagolódik ebbe, nyer. Sőt, arról beszélnek, hogy a legfejlettebb országok gazdasági rendje globalizálódik. Hogy a legfejlettebb országok politikai rendje, a demokrácia is globalizálódik. Hogy a civil társadalom is globalizálódik. Tehát, hogy tulajdonképpen megszűnnek a különbségek, az egyenlőtlenségek. Egy szerző odáig ment, hogy azt mondja, hogy a földrajz is megszűnik. Nyilvánvalóan arra utal, hogy észak-dél, kelet-nyugat értelmét veszíti. Ehhez hozzászoktunk, hiszen a hidegháború évszedeiben Törökország nyugat volt, Csehszlovákia kelet. A földrajz valóban nem sokat mond erről. Mások nagyon több mint szkeptikusak a globalizációt illetően, és azt mondják, hogy ez semmi más, mint egy nagyon finom, eufemisztikus kifejezés a lejárt rossz hangzású imperializmus helyett. A szegényebb országok, a harmadik világ kizsákmányolásáról van tulajdonképpen szó, és a globalizációban vannak nyertesek, ezek a gazdag országok a centrumban, és vannak vesztesek, akik a perifériákon elhelyezkedő szegény országok. Ugyancsak vita folyik arról, hogy egyáltalán új jelenségről van-e szó. Nagyon sokan azt állítják ugyanis, hogy az egész történelem a globalizáció története. És utalnak az egyébként gyönyörű hanzavárosi hálózatra, amely már a 13. és 15. század között egy nemzetközi kereskedelmet épített ki, kereskedelmi rendszert épített ki. Utalnak természetesen még inkább a 15-16. Század fordulója után az atlanti világkereskedelem kibontakozására. Utalnak arra, hogy a 19. század igazán globalizálta, nemzetközisítette a világgazdaságot, hiszen az ipari forradalom hatásai terjedtek, vasutak épültek, kapcsoltak össze országokat, sőt kontinenseket, hogy az Anglia által kezdeményezett szabadkereskedelmi rendszer 1860 után az úgynevezett Cobden Chevalier, angol-francia, szabadkereskedelmi szerződés után egyre nemzetközibbé tette a világgazdaságot, hogy az angol kezdeményezésre létrejött aranystandard, a valuták közös arany alapra helyezése, átválthatósága, végül is létrehozott egy nemzetközi gazdasági rendszer, tehát nem is új, ami napjainkban játszódik. Megítélésem szerint azonban bármennyire is igaz, hogy természetesen hosszú folyamatok vezettek a század végéig, tulajdonképpen az 1970-es évektől a 20. század utolsó harmadában egy új fejezet nyílt a világgazdaság történetében, a globalizáció fejezete, amely nem vadonat új jelenségek nyomán született, de egy a nemzetközi esedő folyamatoknak egy olyan felgyorsulása kapcsán, amely példátlan volt az addigi történelemben. És nézzünk néhány tényt, én talán túlzottan is szeretem a tényeket. A globalizálás egyik legfontosabb jelensége kétségkívül, hogy valamiféle forradalmi átalakulás játszódott le a világkereskedelemben. Ehhez nem kis mértékben járult hozzá, hogy már a második világháborút követő években igen jelentős erőfeszítések történtek egy egységes világkereskedelmi rendszer, szabadkereskedelmi rendszer létrehozására, a úgynevezett GATT egyezmény, egy általános megállapodás a kereskedelmi és vám szisztémáról, ami a szabadkereskedelmet ösztönözte, de az 1970-es évektől a globalizáció korszakában ez is rettenetes mértékben felgyorsul, hiszen 1979-ben az úgynevezett Tokió forduló egy újabb lökést ad a szabadkereskedelem terjedésének, 1986-ban pedig az Uruguay forduló, a Punta del Este megállapodás létrehozza a világkereskedelmi szervezetet, amelynek napjainkban majd minden fontos ország már tagja, tehát tulajdonképpen egy intézményesített világ szabadkereskedelmi rendszer jött létre. És ennek nyomán a világexport olyan ugrásszerű mértékben növekedett, ami elképzelhetetlen volt korábban. Nem bocsátkoznék a számok felsorolásába itt, egy diagram tükrözni fogja ezt, de elég megemlíteni, hogy 1950 és 2000 között, ebben a fél évszázadban, de főleg 1970 után a világexport 20-szorosra növekedett. 20-szorosra növekedett. És 1973-ban például Európa nemzeti jövedelmének az európai export mindössze 19%-át tette ki. Napjainkban viszont 36%-át. Tehát a világkereskedelem hihetetlen jelentőségre nőtt a világgazdaságban, semmi hasonló nem játszódott le korábban. Egy másik tényező, amit szeretnék itt megemlíteni, összefügg a kereskedelemmel, a külföldi tőke befektetések mértéke. Ez se új jelenség, hiszen már az 1870-es évektől jelentős külföldi tőke befektetésekre került sor a gazdag országokból, de ami most történt, az példátlan. Ha az előbb azt mondtam, hogy a külkereskedelem lélegzett elállító mértékben növekedett, akkor hadd tegyem hozzá, hogy a külföldi befektetések mértéke 4-szer olyan gyorsan növekedett, mint a külkereskedelem az elmúlt néhány évtizedben, és 3-szor annyit szív fel a fejlett országok belső tőkefelhalmozásából, 3-szor annyit visznek ki külföldi befektetésre, mint 1970-ben. A külföldi befektetések egy harmadik tényező megemlítését teszik indokoltá. Ugyanis egy újfajta munkamegosztás van kialakulóban. A kereskedelem és a külföldi befektetések ezt az új munkamegosztást erősítik, és egy több évszázados munkamegosztás, ami az agrár országok, nyersanyagtermelő országok és a fejlett ipari országok között volt, ma már nem igazán jelentős. Ma nem agrár, nyersanyagtermelő, fejlett ipari ország közötti munkamegosztás dominál, hanem a fejlett ipari országok közötti munkamegosztás, iparon belüli munkamegosztás, közösen gyártott autók, repülők, aminek a gyártási folyamataiban sok ország vesz részt. Ebből a szempontból különösen érdekes a német tőkebefektetések táblán látható változása 1961 és a 90-es évek között. A 1961-ben a német tőkebefektetések világosan jelezték a régi típusú munkamegosztást, hiszen a tőkebefektetések fele úgynevezett fejlődő országokba irányult, jó részt mezőgazdaság és nyersanyagkitermelő országokba. Ma viszont a ilyen országokba irányuló tőkebefektetés már csak egy ötödét teszik ki a német beruházásoknak külföldön, míg a korábbi 14% helyett 40%-ra ugrott fel a német tőkeberuházások aránya a szomszédos európai országokban, fejlett európai országokban, az Európai Unió országaiban. És mindössze, és ez egy különlegesen érdekes adat, mindössze 2%-a a német külföldi tőkebefektetésnek segíti elő, finanszírozza a kitermelő iparágokat. Mindennek a folyamatnak, amit eddig említettem, a középpontjában egy rendkívül fontos, a globalizáció szempontjából legfontosabb főszereplő áll, a multinacionális vállalatok. Kétségtelen, hogy a multinacionális vállalatok sem új jelenség. Az első ilyen vállalatok már a 19. század végén megjelentek, Standard Oil és mások. 1970-ben 4000 multinacionális vállalat volt, azt nevezzük multinacionálisnak olyan vállalatot, amely legalább két vagy több országban rendelkezik termelőüzemekkel, vagy értékesítési hálózatokkal, vagy elsősorban mindkettővel. Nos, napjainkban az 1970-es 7000-rel szemben 44000 multinacionális vállalat van a világban, és ez a 44000 vállalat 280000 üzemet működtet a legkülönbözőbb kontinenseken és országokban. Hozzá kell tenni, hogy a világ ipari termelésének egy harmadát a multinacionális vállalatok állítják elő, mégpedig olyan fejlett országban, a modern gazdaság szülőhazájában, mint Anglia vagy Hollandia is. Nem beszélve Írországról, ahol 70%-át állítja elő a multinacionális hálózat az ipari termelésnek. Ez az adat kísértetiesen hasonló a magyarországi helyzethez egyébként. Még jellemzőbb, és mutatja a multinacionális vállalatok hatalmas erejét, hogy a világ ipari exportjának 3/4-ét a multinacionális vállalatok bonyolítják le, és ez talán még fontosabb, a kutatás és fejlesztés beruházásai, ami a technikai fejlődés alapja, motorja. A kutatás-fejlesztés beruházásainak világszerte 70%-át a multinacionális vállalatok fektetik be. Nyilvánvaló, hogy ez a globalizáció egyik legfontosabb mutatója. És persze ennek a folyamatnak van egy olyan hatása is, hogy a fejlett ipari országokban az ipar leépülését figyelhetjük meg az elmúlt évtizedekben. Tulajdonképpen pár évtizeddel ezelőtt a fejlett Nyugat-Európában a nemzeti jövedelem felét az ipar állította elő. Ma 1/4-ét állítja csak elő az ipar. És ez annak a következménye, hogy a multinacionális vállalatok számos iparágat kitelepítenek a fejlett országokból a fejlődő világba, a harmadik világba. Például azokat az ágakat, amelyek erősen munkaerőigényesek, tehát a munkabér nagyon fontos tényező a termelés költségei között, és ezért az olcsó munkabérű országokba építik föl a textilgyárakat, a konfekcióüzemeket, mert ott a munkabér 7-8%-a csupán a fejlett országokban fizetett munkabéreknek. A másik tényező, ami ezt a ipar kivonulást előmozdítja, a környezetvédelem. A környezetvédelem szigorú előírásai, különösen az Európai Unióban, arra késztettek vállalatokat, hogy az erősen szennyező iparákat, a bőripar alap feldolgozó területeit, a vegyészeti ipar alapágait kivigyék az országból, olyan országokba telepítsék, ahol nincsenek igazán szigorú környezeti előírások, és meg saját országokban tartják persze a finom feldolgozó, magas értékhozzáadó ágazatokat, mint a bőripar finom feldolgozó ágait, vagy a vegyészeti ipar esetében a gyógyszer, vegyészetet és így tovább. Végül hadd utaljak egy utolsó tényezőként a globalizáció fontos új jelenségére, a pénzügyi tranzakciók hihetetlen megnövekedésére. Az itt látható ábra világosan mutatja, hogy mi történt 1973 és a 90-es évek közepe között. 73-ban napi 15 milliárd dollár vándorolt országhatárokat nem ismerve, főleg spekulatív üzletekbe, valutákat megtámadva, alásva, megbuktatva. Napjainkban 1,3 billió dollár vándorol így, és ha az elején arról beszéltem, hogy a világkereskedelem ilyen hihetetlen mértékben felduzzadt, most hadd tegyem hozzá, ezek a pénzügyi tranzakciók 50-szer nagyobb összeget tesznek ki, mint az egész világkereskedelem. Azt hiszem, hogy mindezek alapján joggal beszélhetünk a globalizáció új világgazdasági fejezetéről. Itt azonban azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon csak gazdasági jelensége a globalizáció. És ezzel kapcsolatban nagyon sokan utalnak arra, hogy tulajdonképpen kulturális globalizáció is lejátszódik, még az étkezési szokások is globalizálódnak, beszélnek McDonaldizációról, Coca-Colonizációról, beszélnek joggal a hollywoodi filmipar hódításáról, hogy a világ mozivásznain, televíziós képernyőin 80-85%-ban hollywoodi produkciók uralkodnak, beszélnek egy nemzetközi globalizált popkultúráról, egy globalizált kommunikációs kultúráról, komputerkultúráról. És ezek tények, ez valóság, és igaz. Én ennek ellenére úgy látom, hogy globalizált kultúráról mégsem beszélhetünk. Igaz, a nemzetközi turizmus olyan mértékben lendült fel az elmúlt évtizedekben, hogy sokkal jobban ismerjük egymást. Ismerjük egymás étkezési szokásait is, kultúráját. Nincs olyan város, nagyváros a fejlett világban, ahol ne lenne kínai vendéglő, vietnami vendéglő, és itt olasz vendéglő, és így tovább. Ennek ellenére azt hiszem, hogy nagyon naív, nagyon utopisztikus egy globalizált világkultúráról, vagy akár csak annak kialakulási folyamatáról beszélni napjainkban, mert elég, ha két országot említek, két kis országot, Kínát és Indiát, összesen 2,5 milliárd lakossal, egy kicsit más kulturális világot testesítenek meg, és akkor Afrikát nem is említettem még. Azt tehát, amit másfél évtizeddel ezelőtt a japán származású eredetű amerikai politológus Francis Fukuyama akkor nagyon nagy visszhangot keltő cikkében említett, hogy vége a történelemnek, ez enyhén szólva nem vált be, ez a jóslat nem vált be. Ő úgy értette a történelem végét egy Hegel értelemben, hogy Tulajdonképpen egy globalizált szabadpiaci rendszer, egy globalizált demokrácia megszünteti a kultúrák és civilizációk különbségét fokozatosan, tehát nincs történelem többé. Hát tragikus lenne számomra, szerencsére nem így történt. És elég ugye az iszlám fundamentalisták detonáció erejével meghirdetett alternatívájára utalni. Vagy arra a közvéleménykutatásra, amit nemrég végeztek el az összes latin-amerikai országban, és amiből kiderült, hogy a közép-amerikai államok lakosságainak zöme szívesen felcseréli a demokráciát diktatúrával, ha a diktatúra nem engedi leszakadni a lakosság nagy tömegeit anyagilag, mint ahogy ezek a perifériális úgynevezett demokráciák nagyon is erre vezetnek. Tehát itt sokféle társadalmi, politikai, kulturális rendszer konfrontálódik. És a különbségek rettenetesen nagyok. Van azonban, és ez egy megértésem szerint nagyon fontos mozzanat, van azonban egyfajta ideológiai globalizálás. Ugyanis a világgazdaságban lejátszódó folyamatok az elmúlt 3-4 évtizedben történelmileg egybeestek egy konzervatív forradalommal. Ennek csak néhány elemét említeném, egy kicsit távol vezet a témától, de ide tartozik. Az első legfontosabb eleme, Friedrich Hayek az egyik profétája és előhírnöke volt ennek, a neoliberális közgazdasági teória. Hayek, Milton Friedman, hogy a legnevesebbeket említsem, arról beszéltek, fölújítva a liberális 18. század végi közgazdaságtan, hogy minden állami beavatkozás katasztrofális, nem szabad beavatkozni, a piac automatizmusai az egyedül mértékadóak és jók, az állam csak árthat, ha beavatkozik. Soros György egyébként nagyon szellemesen piaci fundamentalizmusnak nevezte ezt a nézetrendszert. Ugyanis valóban nem gazdasági folyamatokra is a piac mechanizmusaitól vár megoldást. Ezzel összekapcsolódott egy, hogy nevezem így, laissez-faire individualizmus is. Ez gyökeresen ellentétes volt a háború utáni nyugati eszmerendszerrel, ami a társadalmi szolidaritás, a háborúból adódott jó rész, a társadalmi szolidaritás elvét hirdette meg, a jóléti állam erre a filozófiára épült, és most a Hayek és Friedman és mások, a neoliberális chicagói iskola azt mondja, hogy ez mind elhibázott dolog, ez mind rossz. Tulajdonképpen az állami beavatkozás út a szolgasághoz. Ez Hayek egyik könyvének a címe egyébként. És Friedman arról beszélt, hogy a roosevelti New Deal is a szabadság végéhez vezet Amerikába, ha folytatják. Arról beszélt, hogy a jóléti állam, és Amerika nem jóléti állam, csak vannak jóléti intézményei, de még az is sok, mert tulajdonképpen ez egy rendőrállam. Mert rendőrt küld az állampolgárhoz, hogy kivegye a zsebéből a pénzt. Ehelyett, mondja Friedman, nem kell nagyon adóztatni. 16%-os általános adó mindenkire egyaránt vonatkozóan, különbség nélkül, és persze ebből az állam nem tud és nem is kell, hogy gondoskodjon az állampolgárokról, az magánügy. Tehát mindenki maga gondoskodjon a nyugdíjáról, az egészségügyi biztosításáról, a gyermekei iskoláztatásáról. Ez a magánérdek ilyen fajta szolgálata, a legjobb szolgálata a közérdeknek. Milton Friedman egy sorozat munkában állította ezeket. És ezek a nézetek, ez a piaci fundamentalizmus, ami összekapcsolódott a szolidaritás elvetésével, de összekapcsolódott egy posztmodern kulturális nihilizmussal is, felvilágosodás ellenes társadalomtudományi nézetek eluralkodásával, tulajdonképpen a 70-es évektől diadalmaskodott. Vajon miért? Mi az oka? ennek az ideológiai diadalnak. Megértésem szerint az 1973-as olajválsághoz vezet vissza sok szempontból ez a kérdés. A 73-as olajválság, de már néhány évvel az olajválság előtt a 68-as európai politikai felbojdulások nyomán megindult egy inflációs nyomás, és a Keynesi teória, a Keynesi állami beavatkozásos politika, ami azt hirdette, hogy nem a piaci automatizmus, hanem az állam által teremtett pótlólagos kereslet fogja a gazdaságot előrelendíteni, ez 40 évig működött, és hirtelen a 70-es évek elején nem működött tovább. Ugyanakkor volt egy érdekes egybeesés a dolgoknak, a legfejlettebb gazdag országok, elsőbb az Egyesült Államok viszonylag könnyebben birkózott meg azzal a válsággal, ami 1973 és 83 között kétszámjegyű munkanélküliséggel, stagnációval járt, nagy inflációval is. Míg a szegényebb országok nem tudtak megbirkózni ezzel a válsággal jól, mert az Egyesült Államok és a Nyugat-Európa nagy beruházásokra tudott igazodni az új technika követelményeihez. Az olajválságot említettem, 1973, de sokkal fontosabb dátum 1974. A személyi kompjúter megjelenése, ami jelzi egy technikai forradalom, vagy kommunikációs forradalom beköszöntét. És ehhez alkalmazkodni kellett új beruházásokkal, új exportágazatok kifejlesztésével. A fejlett országok meg tudták csinálni néhány év alatt. India, a latin-amerikai országok, és nem is említem az akkori szocialista Közép-Kelet-Európát, állami beavatkozásos országok voltak. De szegény országok is egyben, és mint szegény országok nem tudták ezt az alkalmazkodást gyorsan végrehajtani. Az ő kudarcuk úgy tűnt, hogy az állami beavatkozás kudarca. Ezek az egybeesések, és két személy, két karizmatikus politikus kétségkívül sokat tett ennek a nézetnek az elterjesztésében. Ronald Reagan, amerikai elnök, és Margaret Thatcher, angol miniszterelnök, mind a kettő a 80-as években vezet két hatalmas gazdasági erejű országot, és ők ennek a nézetnek a profétái, politikai népszerűsítői. Tudjuk, hogy Ronald Reagan mindent privatizált, még börtönöket is. A hadsereg bizonyos funkcióit is, ma már harcoló katonákat is privát cégek küldenek, mint tudjuk. Ami még fontosabb, ezek a nagyhatalmak határozták meg legálisan, szavazati jogaik alapján a nemzetközi pénzügyi szervek politikáját. A Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank politikáját, és 1989-ben létrejött egy úgynevezett Washington Consensus. A Washington Consensus tulajdonképpen három intézmény megállapodása volt, az amerikai pénzügyi kormányzat, a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap. Egy csomagot dolgoztak ki a világ országai számára, mindegyik számára, eredetileg Latin-Amerika számára dolgozták ki, de az államszocializmus összeomlásakor Közép- és Kelet-Európának is ugyanezt ajánlották. Egy laissez-faire piaci fundamentalizmus jegyében meghatározott politikát. És ez nem csak egy ajánlás volt, hanem aki valuta alap kölcsönhöz vagy Világbank beruházáshoz folyamodott, és ezt akart elérni, annak ezt be kellett tartani, ez előfeltétele volt a kölcsönöknek és beruházásoknak. Így tehát tulajdonképpen elindult hódító útjára, ez a nézet, ez a piaci fundamentalizmus, deregulációs verseny alakította át a világot, és ezzel érünk el ahhoz a harmadik ponthoz, amit előadásom elején kivetítve láttak önök, hogy vajon mi a globalizáció valóságos hatása. Ebbe az összekapcsolódott, egybeépült világgazdaságba, vajon valóban mindenki nyer-e? Ahogy a globalizáció hívei hirdetik. Vajon valóban eltűnik-e a harmadik világ? Vajon valóban nincs több értelme a centrum-periféria különbségtételnek? Vagy, ugye, ahogy a másik oldalról mondják, valóban kizsákmányolásról, imperializmusról, a szegény és gazdag országok közötti különbség végletes szétnyílásáról beszélhetünk-e? Intellektuális ellenzék is igen éles kritikával illeti ezt a globalizációs politikát. Joseph Stiglitz nevét említhetem, aki 2002-ben kapott közgazdasági Nobel-díjat, aki a világban korábbi főközgazdásza volt, és aki igen éles kritikával megírt könyvben bírálta azt a politikát, hogy ráerőszakoltak, ahogy ő mondja, átalakuló országokra, elmaradottabb fejlődő országokra egy szabadkereskedelmi nyitott politikát, amelyet a fejlett országok nem alkalmaztak addig, míg nem érték el a magas fejlettség szintjét. És ez a politika szerinte káros, ez súlyos, válságos visszaesésekre vezetett. Soros György, aki a szabad piaci pénzügyi tranzakciókból milliárdokat nyert, de egyben egy filozófus is, felismerte azt, hogy a szabályozatlan pénzügyi világpiac tragédiába vezethet. A magának a tőkés rendszernek az összeomlását vonhatja után, maga után, ahogy legutóbbi könyvében erről írt. Mi tehát a valóság? Polarizálódik a világ, a szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lesznek? Sok tény erre utal. Nézzük a számokat, a fejlődés, növekedés adatait, és ilyenkor mindig egyfőre jutó nemzeti jövedelem, vagy bruttó nemzeti termékről beszélek. A fejlett világ az elmúlt három évszázadban nem fejlődött túl gyorsan, évi átlagos 2%-kal, de Latin Amerika országai ennek még a felét sem érték el, 0,9%. Közép-Kelet-Európa sajnos, volt Szovjetuniót is ideértve, 1973 és 2000 között mínusz 1,1%-os hanyatlást tükrözött. Tehát óriási a szóródás a fejlett, kevésbé fejlett vagy elmaradottabb országok között. És ennek az lett, kérem, a következménye, hogy a leggazdagabb és legszegényebb országok közötti különbség valóban szélesre tárult. Hadd említsek néhány megdöbbentő számot. Visszanyúlnék egy kicsit. 1913-ban, tehát ez még a globalizáció előtt volt, 1913-ban a legszegényebb és leggazdagabb országok közötti különbség 1 a 10-hez volt jövedelmi különbség, ami azt jelentette, hogy a leggazdagabb országokban 10-szer annyi áru, szolgáltatás, iskola, út vette körül a lakosokat, mint a legszegényebb országokban. Az 1 a 10-höz arány azonban 1950-re már 1 a 26-hoz arányra tágult, és napjainkra 1 a 40 arányra. Ijesztő polarizációra utal ez. És természetesen utalni kell arra, hogy a közép- és kelet-európai országok 1973 után rettenetesen lelassult növekedéssel, majdnem úgy stagnációba hullottak, szorultak, és a 90-es évek elején az átalakulás első 4-5 évében rettenetes nagy visszaesést mutattak. Ó, köszönöm szépen, most már késő. A 90 és 94 között a mezőgazdaság mintegy 50%-kal esett vissza a térség országaiban, Közép- és Kelet-Európában. Az ipar 20-25-30%-kal csökkent, esett vissza. És különösen a Szovjetunió és a volt szovjet utódállamok tragikus gazdasági hanyatlást mutattak. Kérem, majdnem hihetetlen, de napjainkban Oroszország az 1990-es jövedelmi szintnek csak a 60%-át éri el, és jól tudjuk, hogy a 90-es jövedelmi szín nem volt valami magas. Ukrajna viszont még az sem. Alig több mint egyharmadát éri el a 90-es szinnek. Vétel nyomorba zuhantak hatalmas tömegek. Majdnem azt lehet mondani, a lakosság egyharmada, 40%-a ezekben az országokban. Ahogy ezek a képek is utalnak rá. Ennek az lett a következménye, hogy Közép- és Kelet-Európa, és ez is a polarizációra utal, erősen leszakadóban van. Itt a tárna. 1973-ban a Közép- és Kelet-Európai országok az Európai Unió jövedelmi szintjének 48%-át érte el, ha ez látható mindenhonnan, remélem. És 1990-re, a 70-80-as évek stagnációja következtében, ez 38%-ra hanyatlott, 1990-re. De a 90-es évek végére, és ez egy 1998-as adat, 26%-ra csökkent. Hát egy félelmetes leszakadási folyamat jellemzi Közép- és Kelet-Európát. Érdemes megemlíteni, hogy 1989-ben Kína a Szovjetunió nemzeti jövedelmének csak egyfőre jutóan 60%-át érte el. Napjainkban Oroszország és az utódállamok nemzeti jövedelme a kínainak 60%-ánál. Teljesen megfordult a kép. Van tehát leszakadás, jócskán. Akkor igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy a globalizáció a szegények szegényedése, a gazdagok gazdagodása? És ezzel jutottam már a negyedik, utolsó témakörhöz. Megítélésem szerint nem igaz. Sőt, azt mondanám, azt állítanám, hogy a legnagyobb tragédia egy ország életében, ha kimarad a globalizációról. Ugyanis, ahogy az elején említettem a számokat, technikai fejlődés, kutatás, fejlesztés, beruházás a multinacionális cégek kezében van. Egy ország, amely ettől távol marad, izolációba szorul, nem tud lépést tartani a technika forradalmával, ami a globalizáció mögötti legfontosabb termelési, technikai tényező. Igen ám, az nem jelenti azt, hogy ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogyha valaki bekerül a globalizáció folyamatába, akkor már nyer is belőle, nem? Ha valaki a globalizáció részévé válik, akkor vagy nyer, vagy veszít. Ez nem egy egyirányú utca, ez kétirányú forgalom. És megint hadd forduljak a tényekhez. Az elmúlt évtizedek fejlődési folyamatait vizsgálva azt a nagyon érdekes jelenséget állapíthatjuk meg, hogy az úgynevezett fejlődő világ, ez egy udvarias kifejezés, egy eufemizmus, mert ezt régebben fejletlen vagy elmaradott világnak nevezték, úgyhogy azokat kezdték fejlődőnek nevezni, akik nem fejlődtek, de most már nem egészen így áll a helyzet. A fejlődő világ nem egyformán reagált a globalizációra. Nem egyforma növekedést produkálnak. Sőt, nagyon nagy eltéréseket. A statisztikák alapján négy csoportba oszthatjuk a fejlődő világ növekedési tendenciáit. Van egy csoport, leginkább kis ázsiai országokról, és persze Kínáról van itt szó, nem kicsi, amelyik nagyon gyorsan fejlődik. Ebben a csoportban átlagosan 3,5%-os évi növekedés van, de ázsiai kisországokban 5,5%-os évi növekedés jóval nagyobb, kétszerese a fejlett világ növekedésének. Tehát van egy csoport, amely elég gyors felzárkózóban van a harmadik világból, a fejlődő világból. Egy másik csoport az csak közepes növekedés mutat, 2,7 általános, átlagos fejlett növekedési százalékot, amivel se le nem szakad, de fel sem zárkózik. Egy harmadik csoport nagyon lassú, 1,7% átlagos növekedése, ami már egy lassú további leszakadást jelez, és végül egy negyedik csoport teljes stagnációba, kérem szépen. 0,3%-os évi növekedéssel zuhanásszerűen szakad le a fejlett világtól. Ahol a gyors növekedést látjuk, ahol felzárkózást látunk, ott jelen vannak a multinacionális vállalatok. Őket el lehet ítélni, lehet utálni, de nélkülük a technikai fejlődéssel nem lehet lépést tartani sajnos, és ahol ezek a látványos felzárkózási folyamatok megindultak, ott jelen vannak. Japán jelen volt, a kis tigrisek, de Kína indulásában is, és ezt máshol is így láthatjuk. Ha Európát nézzük, itt is azt figyelhetjük meg, és nem részletezném az adatokat, hogy vannak gyors, az átlagosnál, sőt a fejlett országoknál gyorsabban fejlődő régiók, főleg Dél-Európa. Az itt mutatott grafikon világosan mutatja, hogy Dél-Európa országai gyorsabban fejlődtek, mint Nyugat-Európa, és ezért felzárkózóban vannak. És itt is, hadd említsem meg, hogy 950-ben a dél-európai mediterrán ország, de Írországot is hozzá adnám ehhez, a fejlett Nyugat-Európa jövedelmi szintjének nem egész felén álltak, 49%-án. 1973-ban 67%-án, és ma 80%-án. Tehát 49, nem egész 50%-ról, 80%-ra zárkózott fel Dél-Európa nyugathoz. Miközben Közép-Kelet-Európa sajnos, mint már az előbb utaltam rá, leszakadt. És ezzel kapcsolatban fölteszem az előadás utolsó kérdését. Mi az oka? Vajon mi lehet az oka annak, hogy bizonyos országok, országcsoportok kiválóan tudtak reagálni, és egy felzárkózási folyamatot tudtak megindítani, mások pedig valóban fokozódó lemaradással, kimaradással tudtak csak választ adni, vagy választ nem adni a globalizáció kihívására. Bár gazdaságtörténész vagyok, azt hiszem a válasz kulturális területeken, társadalmi területeken keresendő elsősorban. Olyan országok, amelyeknek a társadalma túlzottan polarizált, ahol a lakosság egyharmada, 40%-a nyomorban él, azok az országoknak kicsi az esélye egy jó reagálásra, a belső piacot szűkíti ez a hatás, a növekedés lassítja hosszú távon. De érdekes módon az is ugyanilyen rossz, ha túl egyenlősítő a társadalom, mert az visszahúzza a vállalkozás, a vállalkozókedvet, de érdekes módon az is ugyanilyen rossz, ha túl egyenlősítő a társadalom, mert az visszahúzza a vállalkozás, a vállalkozókedvet, egalizál

vannak, jó munkaerő, jó szakmunkások, kiváló komputer szakemberek, mérnökök. Ezek az országok jól tudnak reagálni. Ahol különlegesen nehéz kérdés, jó munkaetika van. Tudjuk, hogy a modern szociológia megalapítója Max Weber könyvet írt, tanulmányt írt arról, hogy a kapitalizmust a protestáns etika teremtette meg, szigorú munkaerkölcsével, a munka önmagába vett érték, a takarékosság kötelező norma, erkölcsi norma. Vannak kultúrák, volt nemesi társadalmak, bizonyos vallások, amelyek ilyen szempontból ellentétes hatásokat váltanak ki. Persze még egy ország geopolitikai helyzete is sokat számít. Mennyire fontos ez az ország a világ sakktábláján. És persze politikailag stabile, és így tovább. Tehát egy sor feltételtől függ, hogy egy ország profitálni tud-e a globalizációból, ha ezek a feltételek jó kombinációban jelen vannak, vagy ha ezek a feltételek hiányoznak, akkor bizony vesztesként kerül ki, akkor nem tud jól reagálni, akkor ráfizet. És ha mérleget vonunk, hogy mi a centrum, gazdag centrum és a szegényebb perifériák átalakulási tendenciája Európában, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a perifériák zsugorodóban vannak. Európáról beszélek most. A perifériák zsugorodóban vannak. Ez a globalizáció előtti évtizedekben megindult már a európai gazdaság nemzetközi esedése idején, amikor is a skandináv országok indultak meg először a felzárkózás útján. Kérem, 1860-70-ben a skandináv országok nem voltak magasabb gazdasági szinten, mint Közép-Kelet-Európa. Vagy Oroszország. Ha belenéznek egy nemzeti jövedelem statisztikába, igaz, hogy az átváltási árfolyamra épülő statisztika, akkor Svédország majdnem 27 ezer dollár nemzeti jövedelmet, fejenkénti nemzeti jövedelmet ért el, míg Oroszország 2600, egy a tízhez. 101 néhány évvel ezelőtt majdnem egyformán állta. De a 20. század, és de a skandináv országok a század közepéig lényegében felzárkóztak a legfejlettebbekhez. A század második felében, és főleg az utolsó három évszázadban fölzárkózott Olaszország, Finnország, Írország, Spanyolország, Portugália. Vagy fölzárkózott, vagy erősen felzárkózóban van. És hadd tegyem itt hozzá, az én megítélésem szerint a 8 közép-európai ország, amely május 1-én az Európai Unió tagja lett, közöttük Magyarország is természetesen, rendelkezik a felzárkózás lehetőségével most. Ahogy az írek 1973-ban, amikor felvették őket, a spanyolok 1986-ban, amikor felvették őket, nem álltak sokkal jobb szinten, mint a mostani Közép-Kelet-Európa. Kellett nekik 20-30-35 év a felzárkózáshoz. Egyszerű számítások szerint egy alacsonyabb gazdasági szinten álló ország gyorsabb növekedést tud elérni, mint egy magas fejlettségű ország, ez evidencia. Akkor ha ezt a különbséget, növekedési különbséget másfél-kétszeresre tudják fokozni ezek az új tagországok, Európai Unió tagországok, Magyarország is, akkor 20-30 év alatt felzárkózhat a Nyugat-Európa mai szintjére, nem a 20-30 év múlva szintjére, de uramisten, nem lenne az azért annyira rossz. Viszont a szovjet utódállamok, Oroszország, Ukrajna, Belarus és így tovább, még, mint említettem, nem érte el az 1990-es szintet, az összeomlás előtti szintet, még 6-10 év kell nekik ahhoz, hogy a 990-es szintet elérjék, ami azt jelenti, hogy a leszakadásuk rohamosan fokozódik még, amíg a felzárkózás lassan majd azután megindulhat. Tehát a

Perifériák zsugorodtak, és zsugorodnak Európában, de lesznek továbbra is nyertesek és vesztesek, és a távoli ködbe mosódik még egy perifériák nélküli Európa képe. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelet. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawatt bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
2: Rádió Kabaré a tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
3: Önök a Rádió Kabarét hallják, a mikrofonnál Varga Ferenc József
4: és Aradi Tibor. Sokszor neveznek minket úgy, hogy Aradi Varga házas pár, pedig hát már elég vének vagyunk a nemi eltévejedéshez.
3: Csak te kis csöcsök.
4: E frappáns és egyben huncut dialoggal vezettük fel nyitó jelenetünket. Két variáció anyakönyvvezetőre című jelenetét előadja a két szerző Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
3: Elsőként pillantjuk bele egy celeb pár esküvőjébe.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, a tanukat és természetesen az ifjú párt, név szerint Gigi Brandon influencert, akivel hetedszer, és Monique Love énekesnőt, akivel 12-szer találkozhatok itt a házasságkötő teremben. Már most szólok, hogy jövő hét szombaton felszabadult egy időpontom, tehát ha addig lezajlik a válás, akkor ráérek. Nos, kedves ifjú pár, mit is mondhatnék nektek, amit a korábbi esküvőiteken még nem mondtam el? Semmit. Úgyhogy úgy döntöttem, egy korábbi beszédemet fogom elmondani, amiben csak a neveket kellett kicserélnem. Közös életetek a mai napon kezdődik, és reméljük kitart holnapig. Kedves ifjú pár, amikor ma örökhűséget fogadtok egymásnak, és megígéritek, hogy kitartotok egymás mellett jóban, rosszban, egy híres idézet jut eszembe, mely így szól: nem lesz gázáremelés. De Mi is a házasság, amire most készültök. Két lélek, egy gondolat, két szív, egy dobbanás, két Facebook oldal, egy jelszó. Ma azért jöttetek el ide, hogy kinyilvánítsátok azon szándékotokat, mely szerint együtt szeretnétek élni, családot alapítani és gyermekeket nemzeni. A 17 korábbi házasságotokból meglévő 9 gyerek már alig várja, hogy még egy kis tesó érkezzen, aki újabb egy héttel tolja majd ki a hétvégi láthatásokat. Milyen csodás lesz, amikor a vőlegény legnagyobb fiának ballagásán ott lesz az egész család, a 9 kis tesó és mind a 27 szülő. Kedves ifjú pár, megpróbálom most röhögés nélkül föltenni a kötelező kérdést először a mennyasszonynak. Monique Love, törvényes nevén Fütyi Aranka, elfogadod-e házastársadul a melletted álló Gigi Brandon, törvényes nevén Srupitya Törtelt?
6: Bocsi, de mit kell mondanom?
5: Válaszolj igennel vagy nemmel.
6: Ja, jó. Igennel vagy nemmel.
5: Érdekes, hogy ekkora házasságkötési rutinnal még mindig nem sikerült megegyezni azt az egy kurva szót. Bár amikor befele jövet köszöntél a cselepes Philodendronnak, már sejtettem, hogy ma se lesz könnyű dolgom. Na jó. Most pedig a vőlegényt kérdezem, már amennyiben az alkohol származékok és tudatmódosítók ellenére képes válaszolni. Srupitya Törtel, elfogadod-e házastársadul a melletted? Másik oldal, az a tanú. Valaki fordítsa el a fejét, mert ha így megy tovább, a klímát fogja megcsókolni. Köszönöm szépen. Tehát elfogadod-e házastársadul a melletted álló Fütyi Arankát? Nos, az igen litvánul is igen. Így e perctől házastársaknak nyilvánítalak titeket. Végezetül engedjétek meg, hogy a vőlegény mai napra írt verséből idézzek két sort. Szeretni foglak téged, míg a bőröd nem lesz ráncos, mától, hogyha koncertezel, nem megy veled férfi táncos.
4: És most jöjjön a politikusok esküvője.
6: Tisztelt egybegyűltek, megrendülten állunk itt, és talán soha nem is fogjuk tudni feldolgozni a fájdalom. Bocsánat, én most látom, hogy egy gyászbeszédet nyomtattam ki. Elnézést kérek, akkor az esküveit elmondom kívülről.
7: Kérem, siessünk, mert vár a parlament engem.
6: Ja, tudom, igen. Köszöntöm a mennyasszonyt és a vőlegényt, kérték, hogy neveiket ne mondjam ki, és az arcukat sem vállalták. A új útlevélben már úgyis más lesz. Manapság a kor csak egy szám. A vőlegény, ha idős, már rég nem gázos. Örülök, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy összeadjam a pár cégeiből származó osztalékot. A mai nap igazi csoda. Beteljesül egy régi álom. Az előttünk álló hosszú úton végre ki lesznek javítva a kátyúk. Kedves ifjú pár, bocsánat, kedves pár, kérdezem a mennyasszonyt, tényleg akarod-e férjedül a melletted álló vőlegényt? Az egy absztrakt szobor, fordulj meg, igen, őt. És kérdezem a vőlegényt, tényleg kellene neked ez a bárca nélküli rüfke? Megállapítom, hogy a szavazás érvényes volt, ketten szavaztak igennel, 20-an tartózkodtak, pár millióan meg kinyugban röhögtek. Amíg megcsókoljátok egymást, inkább elfordulok. A szerelmes versek örök költője, élmunkás Lehel, egy idézetével bocsátalak útra benneteket. Tudjuk, a ruhád most miért sáros? Esőben táncolsz, hisz férjed a mész még sármos. Kívánom, hogy a mennyasszony arcán tündöklő őszinte mosoly soha ne hervadjon le. Mondjuk nem is fog, mert ahogy elnézem, a plasztikai sebész kedvenc filmje a Joker. Most menjetek békével, és legyetek boldog család. Búcsúzóul Gibbs Carlton, vidám verséből idézek, Bagyinszky Gábor fordításában. Remélem, csak kicsit késtem, és nem jöttem rosszkor. Feltartott az exem, tudjátok a... Bocs, mennem kell. Nyáron elmentem egy metal koncertre, mindegy hova, lényegtelen. Szólt nagy erőkkel a nekem való, de nem kimondottan szikora Robi kompatibilis zene. Tömegből egyszer csak meglát egy fazon, sörrel a kezében. Téged ismerlek! Kösz. Figyelj, mondjál már egy viccet, szól a zene ezerrel. Mondjál már egy viccet! Mondom, a zene miatt jöttem. Jó, akkor mondok én, figyeljé! Közben színpadon... Mit mond a nyugdíjasoknak? Na? És jött a válasz is. A farkas az... Na? Azóta is röhögök. Mivel most nincs jelen semmiféle metal zenekar, így minden poént érteni fogunk. Szabados Gábor újabb apróságokkal lepett meg minket, melyeket elő a Csúlya Imre, Hernádi Judit és Vida Péter.
2: Krausz Gábor.
8: Még mindig nem tudom feldolgozni, hogy Tóth Gabi ott hagyta a férjét. Mi lesz szegény Krausz Gáborral?
9: Majd kiheveri.
8: Jó, de hogy heveri ki majd ezt a pokoli szenvedést, amikor a karjáról a Tóth Gabis tetoválás dörzsöli le smirklivel? Konditerembe jár.
2: Egy hónapja járok egy remek konditerembe.
10: Nők, férfiak, vegyesen?
9: Igen, vannak olyanok is, de a legtöbben vagy férfiak, vagy nők.
10: Ideális vérnyomás.
8: A vérnyomásod rendben van.
9: Minden alkalommal 120/80-at mutat a vérnyomás mérőm.
8: Gratulálok! Ez remek! És hogy éred ezt el? Mivel állítod be a vérnyomásodat?
9: A vérnyomásomat? Semmivel. A vérnyomás mérőmet állítottam meg.
8: Jó húsban van a felesége.
9: Köztünk maradjon, de az az igazság, hogy igencsak jó húsban van a feleséged.
10: Nekem mondod, azt hiszed, én nem látom.
9: És ő mit mond, amikor ezt szóba hozod?
10: Hogy mit mond? Mindent dagad.
9: Késik a vonat.
8: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a keleti pályaudvarról Pécs állomásra azonnal induló Intercity vonatunk előreláthatólag 10 percet késik kilométerenként. Egész biztos, hogy meghalt Prigozsin.
9: Most már egészen biztos, hogy meghalt Prigozsin.
10: Szerintem eddig is biztos volt.
9: Jó, de most már abszolút hivatalos.
10: De mitől lett annyira hivatalos?
9: Attól, hogy a halálát ő maga is megerősítette.
10: Már alig várja a budapesti olimpiát.
9: Óriási volt ez a budapesti atlétikai világbajnokság. Már alig várom, hogy az olimpiát is mi rendezzük.
8: Ilyen nagy sportrajongó vagy.
9: Nem vagyok nagy sportrajongó, viszont az atlétikai VB-n 100 000-eket kerestem.
8: 100 000-eket?
9: Igen, mint taxisofőr.
10: Akar-e a felesége lenni?
9: Márta.
8: Igen?
9: Őszintén válaszolj. Akarsz a feleségem lenni?
8: Nem akarok.
9: Ezt akartam hallani.
8: Kutatás.
9: Mi a szakterületed?
10: Kutatások.
9: Konkrétan?
10: Konkrétan kutatások.
9: Utoljára mondja.
8: Utoljára mondom, ha velem beszélsz, fogd be a szád.
6: Ügyeim és uraim, fogadják szeretettel a Miskolcról, vagy ahogy ő szokta emlegetni, a mediterrán Ózdról érkezett Bellus Istvánt.
11: Köszönöm szépen. Egy örömteli hírrel szeretném kezdeni, legalábbis nekem az, mert apa lettem. Ó, köszönöm szépen. 27 évvel ezelőtt, és nagyon szeretem a kislányomat egyébként, tényleg, és múltkor azt mondja nekem, hogy apa, voltál fodrásznál? Mondom, dehogy voltam, akkor viszont nagyon gyorsan menjél el. Tehát ő nagyon jó humora van, hál' Istennek nem tőlem örökölte. Annak idején mi is az anyukájával ilyen apás szülést terveztük, és ben voltam a szülőszobán, de már volt némi gyakorlatom, mert egy évvel korábban én az ikerhugomnál már levezettem egy szülést, úgyhogy engem gyakorlatilag előtte felmostak a padlóról, mert ugye ők a sógorommal jártak erre a szülés előtti dolgokra, hogy kell levegőt venni, stb. Csak ugye amikor huginak elindult a szülés, akkor a sógorom az ország másik végén volt, és ugye én vittem be őt a kórházba, és a parkolóban mondom neki, nagy vagánya, ha gondolod, akkor bemegyek veled a szülőszobára is, és hát mondta, hogy gyere be. Kettőnk közül csak ő gondolta komolyan, és engem beöltöztetek ilyen fradista vezérszurkolónak, ilyen full zöldbe mentem be, és az a nagy harci helyzet, hogy először ugye a saját fejemet vizes ruháztam, aztán próbáltam neki segíteni. Én valamiért ezektől a gépektől, amikor zúgnak, búgnak, meg a lehetséges vér látványától teljesen készen vagyok, sőt, nekem ilyen fehérköpeny fóbiám van. Tehát én, ha valakin fehérköpenyt látok, végem van, kettő eset van, amikor nem, az egyik a hentes, a másik meg, hát ezek a nővérkés kórházas felnőtt filmek. Tehát ott valamiért ez nekem nincsen, és nem olyan régen elvittem apámat a kórházba, a térdével volt valami kis probléma, egy ismerős dokihoz, és ugye bementem vele én is ugye a rendelőbe, és hát úgy bementek a függöny mögé, és ugye leszívta a térdéből a doki, ami ott volt, és nem kellett, hogy ott legyen, és ez tök jó volt, mert én így el voltam, függöny el volt húzom, hogy egyszer csak a doki, nem tudom milyen ötlettől vezérelve, hozza nekem a vesetállat, így oda az orromhoz, hogy nézd csak, Pisti, ez volt apád térdébe. Hú, hát így nem csak az életem filmje perget le előttem, hanem abban reklám is volt, előzetes, minden. Egyszerűen én ezt nem bírom, és fura ez egyébként, mert a párom, ő munkájából kifolyólag bejár műtétekre, ilyen orvostechnikai dolgokkal foglalkoznak, és ugye beszokott menni, megnézni, hogy amit eladnak oda, az jól működik-e, és ő úgy nézi ezeket a műtős videókat, mint én a csajos, ilyen strandlöptabdás TikTok videókat, tehát hogy ő is élvez, én is élvezem, de tényleg a múltkor így oda mutatja nekem a telefonját, nézd már, és egy kézműtét volt, hát én olyan rosszul lettem, de csak belülről, hát kifele nem mutatunk ilyet, nem, hát férfiak nem szabad, tehát vigyázni kell, na, mert az a helyzet, hogy nem olyan könnyű ismerkedni, akár fiatalon, akár kicsit idősebben. Fiatalkoromban emlékszem, hogy elég volt, hogy a diszkóba beállni, ugye tánctudás és pénz hiányában, ugye neki támaszkodni egy falnak, kezedbe ugye egy ilyen viszkis pohárba kóla, mert az ugye menő volt, nyilván ugye viszki nem volt benne, és várod, hogy mi fog történni. Hajnal 2-3 körül hölgyek elkezdenek kétségbe esni, hogy ki fogja őket hazavinni, és hát az a helyzet, hogy így úgy mentek el mellettünk, hogy a rusnyább se nézett ránk, tehát igazából mi kezdtünk kétségbe esni. Ma meg ugye online megy a dolog, tehát vannak ilyen normál társkereső oldalak, ahogy fölregisztrált, egyik barátom fölregisztrált egy ilyen tök átlagos párkereső oldalra, ki kellett tölteni egy személyiségtesztet. Azt mondja, hogy kitöltöttem, volt vagy 10 oldal, 2 hét múlva jött egy e-mail, volt benne egy link, rá kellett lépni, egy pszichiáterhez küldték el, hogy ha van ideje, akkor nézesse meg magát, szóval nem egyszerű ez. És van a másik, ugye ez a Tinder, ahol hát ugye nem egy hosszú távra gondolják ott az ismerkedést. Másik barátom ezt így kipróbálta, be lehet állítani, hogy milyen távolságon belül legyen a hölgy, aki esetleg érdeklődik iránta, és mondom, te mennyire állítod el a távolságot? Aztán én a holdig feltoltam, hallod? Az a biztos, mert biztos, hogy legyen, és tényleg az van, hogy így, jobb kézzel folyamatosan húzza jobbra mindenkit. Tehát még jó, hogy fiúk nincsenek beállítva, csak csajokat húzza jobbra, jobbra, jobbra. És hát ugye rengeteg, nyilván nagy számok törvény alapján, rengeteg ilyen együttállás meccs, nem tudom ki, hogy tudja ezt, összejött, és ott a sok hölgy, és mondom, hogy miért nem írsz rá valamelyikre, azt mondja, ha majd ír, akinek valami gondja van. Hát mondom, így kell udvarolni 2023-ban, ne legyél már bolond. És 8 hónapig volt egy olyan párbaállás egy hölgyel, akiről még tudtuk is, hogy ki, és mindig mondom, hogy miért nem ír rá, ő nem ír rá. 8 hónap után a csaj így törölte az egészet, és azt mondja nekem a barátom, na látod, 8 hónapot így eldobott, hallott, pedig hát akkor a kapcsolat lehetett volna belőle, nagy nehezen rá tudtam venni, hogy legalább egyre írjál már rá. Na jó, oké, kinéztünk ketten egyet, ráírt, hogy akkor vegyük fel a kapcsolatot az Instagramon, mert Tinderre nem lehet csetelni. Át kell menni az Instagramra, ott be kell egymást jelölni, ott már lehet csetelni. Hát én fiatalkoromban hétfőn megírtam a levelet, péntekre odaért a csajhoz. Ugye? Ő válaszolt hétfőn, megkaptam következő pénteken, tehát ilyen 2 hétre előre lehetett csak bármit megbeszélni, és hát ő is megbeszélte a hölgyel, hogy akkor találkoznak, hallasz, asszonyjal lemegyek, teljesen máshogy néz ki, mint a képen. Én nem tudom, honnan fotózták, vagy milyen optikával, hall. Kétszer akkora volt a csaj, mint a képen. De hát azt mondja, jó, figyelj, fölmegyünk, akkor hát, ha ott jobb lesz esetleg a fény, segít, vagy az ital, nem tudom. Azt mondja, felmegyünk. Hölgy azt mondja, így ledobta magát az ágyra. Azt mondja, hát Pisti, néztem, hallod, biztos láttál már ilyen kiült babzsák fotelt, ami így szétfolyt, hallod, úgy feküdt ott, kiderült, hogy matek tanár, és azt mondta, hogy legyen már ilyen szerepjáték, és hát nagyon fantáziadús nem volt a hölgy, mert azt talált ki, hogy ő lesz a matek tanár, a haverom meg a tanítvány, és azt mondta neki, hogy akkor lesz itt bármilyen bolyálkodás, hogyha kiszámítja egy ilyen gulának a térfogatát, kerületét, területét. És hogy látta, hogy nem nagyon megy, de mondta, hogy segítek, megmondom az eredményt, de azt figyelj, így sem tudtam kitalálni. Menekültem onnan, úgyhogy hát nem tudom, biztos nem volt rajta a bakancs listáján egy ilyen találkozó. Jó, jó az a bakancslista. Két csávó találkozik, az egyik nagyon szomorú, mondja a másik, mi a baj? Hát képzeld, feleségem megtalálta a bakancs listámat, és hát rajta volt, hogy szeretném a húgát egy kicsit, ugye meg... Azt mondjad, hogy vicc volt, aztán már nem tudom, meg ki van pipálva. Köszönöm szépen.
7: Az apa közvetlenül a kislánya születésnapja előtt jön rá, hogy még nem vett neki ajándékot. Elrohan a legközelebbi játékboltba, és megkérdezi az eladót. Ne arra, hogy mennyibe kerül az a Barbie babám, ami a kirakatban van. Hát ott több is van. A tornázó Barbie 20 ezer forint, a strandoló Barbie 30 ezer forint, még az elvált Barbie 150 ezer forint. De hát miért kerül ilyen sokba az elvált Barbie? Mert az elvált Barbiehoz tartozik még Ken autója, motorcsónakja és a háza is. Ebből is látszik, hogy az árképzés technikája rendkívül összetett tudomány, ahogyan azt Bálint Endre most következő árfekvés című jelenetéből is kiderül. Előadják Bozó Andrea és Csőre Gábor.
12: Na, tessék a kiló paradicsom, adhatok még valamit uraságodnak?
13: Zöld paprikát is vennék egy keveset.
12: Na jó, melyikből szabad? Jelenleg van 4000 forintért, 6000 forintért.
13: Na, jó lesz nekem a 4000 forintosból is.
12: Hát ajánlanám inkább a 6000-eset.
13: A szebb?
12: Hát se nem szebb, se nem jobb.
13: Hát akkor mi a különbség?
12: Az árfekvésük. Különben pontosan ugyanaz az áru.
13: Ugyanaz?
12: Hajszára.
13: De hogy ugyanez, most nem értem.
12: Hát tetszik látni itt ezt a ládát? Ebben van az összes paprikám. Ebből adom mindkettőt.
13: Maga ugyanazt a paprikát adja 6000 forintért is, mint 4000-ért?
12: Hát így van, pontosan, ahogy mondani tetszik. De egyetlen különbség azért van köztük.
13: És pedig?
12: Eltérő az árfekvésük.
13: Még ilyet? És mondja csak, akad olyan bolond, aki drága áron megveszi, amit megkaphat olcsóért?
12: Hát úgy érti, hogy magasabb árfekvésen? Hát hogyne? Az emberek, már persze, aki teheti, igényesek, aha, kérem. Hát a jobb anyagi körülmények között élők előszeretettel vásárolják a magasabb árfekvésű zöldség és gyümölcsfélémet.
13: Na és a 8000 forintos zöld paprika... Látom, kérve árul annyiért is, az csak jobb minőségű.
12: Szó sincs róla.
13: Csak nem, hát én ezt nem hiszem el. Csak nem ugyanolyan paprikát ad 8000 forintért is.
12: Hát természetesen nem.
13: Na, akkor az miben különbözik?
12: Hát az árfekvésben.
13: Úgy érti, hogy azt is ebből a ládából...
12: Hát pontosan úgy, hát látom, hogy valóban megtetszett érteni.
13: Hát ez elképesztő. És veszik 8000-ért is?
12: Hát, azt már lényegesen kevesebben engedhetik meg maguknak. Hát hiába a gazdasági válság. Na, hajoljon közelebb, megsúgok valamit, de aha, csak mert maga olyan szimpatikus nekem. Szokott lenni 10000 forintos árfekvésű paprikám is.
13: És az is ugyanaz a zöld paprika?
12: Más árfekvés. No. A legigényesebbeknek. De hát az olyan ritkán keresik, hogy nem is mindig tartok. Hát most sincs.
13: Hagyná inkább üres kézzel elmenni a vevőt?
12: Hát megpróbálnám rábeszélni, hogy kivételesen érje be az alacsonyabb árfekvésű portékával. Hát olykor sikerül. Mások nem hajlandók engedni a megszokott színvonalból. Na nézze ezt a listát. Azok elérhetőségei, akik szemernyével sem adják a láb. Várják az értesítésemet, hogy mikor érkezik a legmagasabb árfekvésű áru. Na, akkor melyik paprikából adhatok?
13: Hát ez nem tudom, hát várjon csak. Hát arra a listára esetleg nem lehetne...
12: Hogy felírjam, uraságodat? Erre tetszett gondolni?
13: Hát igen, ha megkérhetném rá, ha volna olyan szíve...
12: Na jó, nem bánom. Maga olyan szimpatikus nekem.
13: Ja, hát én rendkívül hálás vagyok. Ki se tudom fejezni, hogy mennyire, hát...
12: Jaj, ne, egészen zavarba hoz. Na, hát ezt ne tessék, nem fogadhatom el.
13: De csak
12: a... Semmi szükség erre. Inkább azt tessék végre eldönteni, hogy adhatom-e a 6000 forintos paprikát. Hát gondoljon a családjára. Ha megengedheti magának, én mégiscsak javasolnám.
13: Nem, jó. A 8000 forintosból kérek fél kilót. Hát maga aztán vérbeli eladó.
12: Hát, parancsoljon, uraságot pedig remek vevő. Adjak hozzá külön nejlonzacskót.
13: Jaj, nem szükséges, az 15 forint. Majd ide rakom inkább a 20000 forintos paradicsom mellé.
14: Egyesek szerint a dadogóknak azért jó, mert több idejük van elmondani, amit akarnak. Más kérdés, hogy így a mi időnkből vesznek el hosszú perceket, de állítólag a dadogós az azért dadog, mert az agya előbbre jár, mint a nyelve. A most következő tisztelve szeretett barátunk agyilag már biztos rég hazament. Otthon van, nincs is itt. Nyelvileg és más tekintetben, például fizikailag, azonban biztos, hogy itt van velünk. Mikrofonát, Tóth Edu!
15: Jó estét kívánok! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, de már fejben otthon vagyok. Igen, amúgy tényleg dübörög a házasságom. Most volt a 10. házassági évfordulom. Nagyon szépen köszönöm, a szállamtapsot, jól esik. Nem tudom, látok, hogy van, nálunk az szokott lenni, hogyha összeveszünk, akkor én bontok egy sört, a felesége megtakarít. Általában az estjeim úgy telnek, hogy ülök részegen egy nagyon tiszta nappaliban. Egy nagyon-nagyon tiszta nappaliban, nem tudom, na. Most már az, hogy itt van már porci volt, már veszi elő, meg van egy evolúciós dolog, nem tudom, kérdez a nőket, hogy ez a szellőztetés, ez honnan, hogy a nőknek muszáj szellőztetniük. A feleségem be van egy csip ültetve, hogy akármikor bemegyek a zuhanyzóba, ahogy kilépek, egyből így, mint a csupasz pisztolyba, így rá kell nyitnom az ablakot, rá kell nyitnom az... Viszont rendkívül jól főz. A feleségem egy konyha zseni, és úgy képzeld el, hogy a gyerek meg jön haza a menzáról, én meg nagy menzás vagyok, tehát ez ilyen, amikor találkozik két világ, a feleségem házi kosztja, ilyen 75 Michelin csillag találkozik az iskolai menzával, jön haza a gyerek, és akkor búka, mi volt ma az ebéd? Apa, ma olyat tettem. Mondom, mi volt ma az ebéd? Argentin steak? Szarvasgomamártás? Nem, apa, korpaleves. Korpaleves? Hát adnál a kutyádnak korpalevest? Meg én az a gyerek, mondom, az ebéd, mi volt az ebéd? Hát karfiolleves, utána spenó tükörtojással, aztán szilva. A gyerek egészen bugyogott, így. Ült azon ember, ugye működő vulgár, buk. Mert a már gasztronómia, Balaton, az történt, hogy kértem egy gofrit. Én egy balatoni büfé mániás, aki nekem mindig büfézem kell. Bementem az első büfébe, kértem egy gofrit, leültem, vártunk 37 percig. Nem jött a gofri, oda mentem, hogy bocs, kértem egy gofrit, mondja a hölgy, hogy hát bocs, elkezdtük a gofrit készteni, csak sajnos közben a szakács felmondott. Meg volt a másik nagy kalandom, ez egy friss történet, a gyerek kérdezte, hogy apa, hogy ez most komoly, hogy én 9 hónapig anyahasában voltam. Mama, és hát én mit csináltál? Próbáltam elvegyülni, nem láb alatt lenni, hát az ember így igyekszik alkalmazkodni. A fiam nagyon durva, a fiam úgy kezdte, ilyen teljesen foci már 7 évesen, ilyen akkora foci, mondom, Bubuka, nézzük meg a muzsika hangját, nem? Újpest kisvárta. Néztük a City Bayern-t, utána megnéztünk egy mezőkövest Paksot, gyerek. Apa, ezek a magyar meccsek nyugisabbak, nem? Most van a Lisztesnek a fia, tehát az ifjabb Lisztes Krisztián, a gyerek nagy kedvence. Láttunk egy riportot ifjabb Lisztes Krisztián, aki azt mondta, hogy borzasztóan örül annak, hogy ennyire jól megy neki a foci, csak neki a legfontosabb az, hogy ne az apjához hasonlítsák mindig. Erre a riporter mondta neki, hogy
16: Ezzel teljesen egyetértek veled, kis nisztes.
15: Pintér Attila azért nagy hősöm, imádom Pinyőt. Pinyő legnagyobb, egy barátom Győrben focizott, mesélte, hogy bejött a Pinyő az öltözőbe, hogy srácok, december 31 van, úgyhogy a magyar játékosokra kívánok boldog új évet, a külföldjének pedig happy birthday. Most nekem én is blibiroztam. Otthon volt, hogy tanul a feleségem a gyerekkel. Edu, mik a szótakolás szabályai? Hát mondom, tudod, úgy van, hogy gerebje, az a gerebje. Rám néz, ja? Akkor te sem tudod, jó? A gyerek jön az iskolából, mondja nekem, hogy apa, van egy jó meg egy rossz hírem. Ó, mondom, mi a rossz? Hát, hogy a táskámban a tea kiborult, és mindenem, az összes füzet, tankönyv, az teljesen szétázott. Mondom, és milyen jó híred? A napközi talán ő terhes. Nézd meg, köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sziasztok!
17: A minap afféle kollegiális ügybuzgóságból elkezdtem livégződésű szavakat gyűjteni Ihos Jóskának, hogy a falugyűlésben legyen miből kínai neveket gyártania. Ilyen például a kínai tengeri emlős a cetli, vagy a kínai főügyész a vádli, vagy a mesztelen kínai a nudli. Remélem, hogy ezek most nem lesznek benne Ihos József most következő falugyűlésében, melyben a polgármester Csulya Imre, a tanárnő Hernádi Judit, Boleráz Bezerédi Zoltán, Katónéni Ihos József, kínai Vida Péter, Cilinger Nádas György.
18: Tisztelt őszi falugyűlés! Mai összejövetelünket itt, a Csálti Kultúraházában tartjuk, melynek nevét a lakosság kérésére Fekete Istvánról Fekete Pákóra módosítottuk. Ezzel is kifejezve, hogy ez a hely az igényes kultúra és szórakoztatás fellegvára kíván maradni. Emberek, azzal az örömhírrel kezdem, hogy Csáton mégse zárták be a mi kis postánkat.
19: Jaj, de jó!
20: Igen, ott dolgozni, Léhugica! Milyen néven?
21: Stempli!
22: Az unokaöcseim is postát nyitott a szomszéd faluba.
23: Pályázaton keresztül?
22: Ne, állványzaton keresztül.
23: Ha már a pénzügyeknél tartunk, nem ártana, ha még a választások előtt a polgármester úr is elszámolna a vagyonával.
18: Emberek, nekem minden vagyonom a fejemben van.
23: Jaj, hát akkor maga nincs tele.
18: Apropó, a fülembe jutott, hogy az összes lí szeretné, ha leváltanának a jövő évi választáskor.
21: Tévedés, csupán egy lí szeretné.
18: Melyik egy lí?
21: Egy Rahed lí.
18: Én nyugodt vagyok, mert engem 4 éve egyhangú bekiabálással választottak meg.
22: Persze, hogy egyhangú volt, mivel csak maga kiabált egyedül.
18: Nézzék, előbb-utóbb mindenkiről minden kiderül. Ugye, tanárnő?
23: Mire széloz?
18: Csupán arra, hogy hiába akar maga is a hátam mögött polgármester lenni, csak hogy az aktáiból kiderült, hogy 2 ügynök volt, és pont akkor, amikor 2 látással kezelték.
23: Na megzsaroltak, hogyha nem szerveződöm be, akkor visszaminősítenek napközis nevelőnek, és nyilvánosságra hozzák, hogy egyszer a biológia szertárban lehittem a spirituszt a fenékjáró compóról.
21: De ez aljas hazugság.
22: Miért?
21: Mert én a preparát Kecskebékáról ittam le.
22: Aztán talán nősket Kecskebéka lei, Vócska. Kit kellett magácskának megfigyelni?
23: Hát adtak egy zsebtükröt, itt saját magammal. Még arról is jelentenem kellett, amikor zárlatos lett a hajszárítóm.
22: És milyen jelentést írt a zárlatos hajszárítóról?
23: Megrázott.
18: A mi falunkban nincs szükség térfigyelő rendszerre, mivel anélkül is figyeljük egymást minden téren. Így azt is tudom, hogy a Kató néni az esőzések alkalmával járta a falut, és folyton kiitt az esővizet az árkokból.
21: Minden csöppig.
22: És miért inni esővíz?
21: Mert azt mondta a házi orvos, hogy minden gyógyszer a felhőben van. Hát abban meg, hogy eső van.
22: Mama! Magának annyi víz van a fejébe, hogy azon jetskiznek a neuronok.
18: Csátiak, francia testvér településünk Grand Bidé küldöttsége hamarosan látogatóba érkezik hozzánk, és nem ártana, ha a nyelvtanárnők Elvirácska addig néhány dolgot megtanítana a lakosságnak.
23: Egész napon be van osztva. Délelőtt a gyerekekkel angolozom, délután az anyukákkal németezem, esténként az apukákkal franciázom.
22: Szerintem jobb, ha zenével köszöntjük őket.
23: Kutatásaim és paplan alatti matatásaim során kiderítettem, hogy Csátnak egykor szimfonikus zenekara volt.
18: És vannak még a faluban fúvósok vagy vonósok?
23: Csak igavonósok, de azok is inkább a volt TS istálóban. Viszont a Lee úr öccse fúvós.
18: Zenekarban?
21: Nem, üveggyárban.
22: Az a kis káka belű ember hogy tudta megfújni az üvegeket?
21: Reklámszatyorban. Portász így nem venni észre.
22: Majd csinálok a franciáknak francia salátát.
23: Tényleg, mitől olyan ropogós mindig a magas halátája? A meleg háztól?
22: A csiga háztól. Azt az mindig benne hagyja.
18: Remélem, hogy erre az alkalomra az ura is rendesen megnyiratkozik.
22: Az uram a nyáron volt a legjobban megnyiratkozva.
21: Nullás géppel?
22: Nem, gabonakombájnal. Elaludt aratáskor a buzatábla közepén. Így viszont bekerült a tévébe, mivel két lábon járó szalmabálát még senki nem látott fröccsöt inni a kocsmába.
21: Sokféle hajdivat volt régen. 30-as években bubi frizura, 40-es években loknis frizura, 50-es években meg a punk.
23: Miféle punk?
21: Rákosi a punk, a franc egyen.
18: Örömír az is, hogy az idén több kisbaba született, mint tavaly.
21: Ezt maguk hogy csinálni, ha nem akarni egy gyerekáldást?
22: Régen a nászészak előtt a mennyasszonynak rá kellett lépni a korsó cserepére.
21: És férfiak is rá lépni cserepére?
22: Nem, azok a vasgereblére.
18: Emberek, ha újra megválasztanak, akkor gondtalan életük lesz. Ígérem, hogy egyetlen csáti tyúkszem sem maradt tapasz nélkül, és segítünk minden rászorulónak, mint ahogy tegnap este a Cilinger bácsinak is, amikor ültében rászorult az éjjeli edényre.
21: Ha lehetne, akkor inkább a kisvállalkozói támogatásra szorulnék.
22: De előbb én, mert én kényszervállalkozó vagyok.
23: Mitől lenne kényszervállalkozó?
22: Mert arra vállalkozom, hogy hazakényszerítsem az uramat a kocsmából.
23: Az idén is megrendezzük az őszi filmhetet, ahol minden helyszínen vetítünk egy-egy klasszikus alkotást. Mondom, hogy hol és melyik film kerül bemutatásra. Na, a vasútállomáson az indul a bakterház. A banknál a nagy átverés. A masszázsszalomban a hét mesterlövész.
21: És az illemhelyné?
23: Elfújta a szél.
18: Sokan kihasználják az edukációs lehetőségeinket. A Bolerász úr is hivatásos böllérvizsgát tett.
22: Bizony, és tegnap megvolt az első vágásom.
21: Most mit vágott le?
22: A Cilinger bácsit a mestergerendáról. Mivel ácsmunka közben úgy berugott, hogy fönnakadt a misungot.
21: El is bocsátottak a franc vigyel.
23: Miért?
21: Lógásért.
22: Mivel ácsmunka közben úgy berugott, hogy fönnakadt a misungot.
21: El is bocsátottak a franc vigyel.
23: Miért?
21: Lógásért.
22: Ne bánj!

0: a faluban, hogy a gyerekeknek irodalomból csak a füstbe ment tervet tudjuk tanítani.
1: Az nem baj, amúgy is Petőfi év van. Különben is a falu igazi légszennyezője, a katonéni füstölője, ahol tegnap este valami robbanás is történt.
2: Ja, már becsöttem 10 kiló császár szalonnát, az utána sterilizálni akartam a füstöt.
3: És mivel sterilizálni?
2: Sebbenzinne. Ráöntöttem a parázsra 5 litert.
0: Jesszusom, és mi lett a császár szalonnából?
2: Császár morzsa.
4: A mamának ezen kívül volt más húzása is, ugyanis tisztességes fürdőruha helyett egy szál barhelt pöndölybe fürdött a csáti büdös tóba.
2: Igen, és miért baj ez?
4: Azért, mert a maga pöndője magába szívta a csáti tó flóráját és faunáját, 40 más a telepített tükörpontjal együtt.
2: Most az ura esténként bekukkanhat még a lejön? Hát csak akkor van érvényes horgászengedélye.
1: A Lee úr ítéleteiben megbízom. Maga szerint kire hasonlítok a plakát képemen?
3: Innen oldalról kicsit hunyorítva a George Clooney-ra.
1: Igazán? Viszont Clooney kutyaütő polgármester lenne.
3: Na látni, még ebben is hasonlítani.
0: Képzeljék, én meg dolgozat javítás közben lenyeltem a golyóstollam. Tegnap voltam vele a sebészetem.
2: Na, azt kioperálták?
0: Sajnos jövőre kaptam időpontot. Most csak betéte cseréltek benne.
1: Végezetül csak annyit, hogy megkértem a Lee urat, hogy kérdezze meg a mesterséges intelligenciától, hogy ki lehetne a községben a legalkalmasabb a polgármesterségre.
3: Igen, és betáplálni minden adat, és válaszolni intelligencia, hogy legalkalmasabb lenni katonéni tehene. Mert riszka lenni egyetlen a faluban, aki nem szétődni meg, ha lemárházni.
5: Most egy kiváló művész érkezik a színpadra, szó szerint, hiszen Fábri Sándor 2018 óta Magyarország kiváló művészeinek névsorát gyarapítja. Sikerült megszereznem néhány gratuláló levelet, amit Sanyi a díjátadása után kapott, ezekből szemezgetek most. Először természetesen Orbán Viktor. Megérdemli? Most ő volt a soros. De nem maradhat ki Gyurcsány Ferenc sem. Kiváló művész. Ári Fábri. És végül Grécsiné Szlávik Mónika, magyar nyelv és irodalomtanár.
6: Emlékszem rá, tanítványom volt a pécsi tanárképző főiskolán. Jó tanuló volt, de azt a rohadt zárójelet mindig elfelejtette bezárni.
5: Színpadon Fábri Sándor.
7: Ezúttal rövid leszek. A mondandóm nagyjából arról szól, hogy a tanárainkra a sztorik alapján emlékezünk. Tehát nem arra emlékszünk, hogy milyen jól magyarázta meg a másodfokú egyenletet. Hát ilyenekre nem emlékszünk. Nekünk volt egy drága magyar tanárunk, ő a Flaubert Bovariné című óráját úgy vezette be, hogy a szerző neve Flaubert, a Flaubert a puska. Ugye mi még ismertük a Flaubert puskát, és ezzel a dolog meg volt ágyazva, hogy aztán a Bovarinéről mit mesélt? Hát, bevallom, hogy arra már nem igen emlékszem, és volt még egy frappás órakezdése a Bangbánnal kapcsolatban, azt mondja, a mű címe Bangbán, az illető neve Bánk, a foglalkozása Bán. És nagyon jó, mert sok gyerek, én is gyerekkoromban, hogy láttam, hogy egy nagy alakú könyv volt így oldalt, és nagyon sokszor mondtam úgy, hogy Bánk, Bánk. Mert ez ilyen érdekesnek tűnt, arról nem beszélve, hogy hát most már kezdjük ugyan újra kapizsgálni a főispánt, de az, hogy mi a Bán, ugye, hát ezt igazából nem tudtuk. Na kérem tisztelettel, volt egy ilyen esős, szottyos, hideg, nyári alkony, késő délután, magányosan ültem a bázison, És tulajdonképpen arra vártam, hogy jöjjön valaki, akivel egy fröccsöt meg lehet inni, mert hát mit lehet csinálni ilyen retten.

kellemetes időbe. Igazság szerint a festőt vártam, a szobafestőt. Látom, ott valaki kaparászik az ajtónál. Hát ki is mentem, nem ismertem, mert mint kiderült, nem találkoztunk. Bejött egy ilyen homeless külsejű figura, erősen átázva, de hozott egy útközben begyűjtött virágcsokrot, meg egy bort. Hát mondom, ez nem hangzik rosszul. Mielőtt bármit mondtunk vagy tettünk volna, azt mondta, hogy Sárközi Bánhidi Orosz József. Na mondom, hát ez egy ötvös diák, ugye? Ezek csodálatos tanáraink voltak. A munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetett Báró Ötvös József gimnáziumban, és kiderült, hogy ez a Feri az ötvösbe járt, ugyan pont négyel alattam, tehát mi már személyesen nem találkoztunk, de ugyanazok tanítottak. És hát kérem tisztelettel, hát Orosz Józsefet ki ne ismerte volna az ötvös gimnáziumba, ugye ő karrierje csúcsán, hát viszonylag sokat foglalkozott a kémiai előadóba pálinka főzéssel, és egy alkalommal a cefrét a mosdóba tárolta be. Na elég az hozzá, hogy az egész iskolát belengte reggelre a cefre szag, úgyhogy az igazgató marha pipa volt, és Orosz József eltávolítását helyezte kilátásba. Minket nem tanított, de egy-kétszer bejött helyettesíteni. Leírhatatlan figura volt, kicsit úgy tartottunk is tőle, és akkor én kollázsok készítésével foglalkoztam, tehát a hozzánk beröppenő Stern magazinból vágtam ki betűket, meg képeket, meg mit tudom én, és ezeket hát úgy mond művészien ragasztottam ilyen fotókartonokra, miután nem tudtam rajzolni, de a képzőművészeti ambícióm az nagy volt. Bejött Jocó, hátratett kézzel, recsegő cipővel körbesétált, iszonyatos arcokat vágott, ezt a rádióban csak jelezni tudom, forgatta a szemeit, megállt az egyik kollázsom előtt, és kérdezte, hogy ezt ki készítette. Hát egy kis válberegetés sose árt, ugye egy önbizalom hiányban szenvedő művésznek. Hát felálltam, hogy tisztelettel én. Rám nézett, a szemei vérben forogtak, azt mondja, nem szoktál te titokban macskákat boncolni? Mondom, nem szoktam se macskákat, se fehéregereket. Fiatal koromban egy-két béka beszaladt, de hát minden gyerek boncolt békákat, úgyhogy az nem egy maga boncolt békát. Még behozhatja, érdekes. Na elég az hozzá, hogy... Hát ezzel a dolog el volt intézve. Na most ez a drága Feri, aki ezen a reménytelennek tűnő esős nyári délutánon beosont, elmesélt Orosz Jocóról két történetet, mint kiderült, őt se tanította, csak bejött helyettesíteni. Leült a katedrához, hosszú csend, azt mondja, hozna nekem valaki egy pohár vizet? A tanár úr, természetesen, azonnal mentek, ott volt a friss víz. Hosszú csönd, mindenki izgatottan várta, mi lesz ebből, hogy meginni nem fogja, az nyilvánvaló. Ugye Jocó ismeretében. Feri szerint valami lakrésze is volt a gimnáziumban, de ez nem igaz, az igaz, hogy néha bent aludt a kémia szertárban. Ez kétségtelen, és akkor egy sóhajjal elővett a zsebéből egy borzecsetet, egy féltubus barbon borotva krémet, az ecsettel végig vizezte az arcát, bekente borotva krémmel, ráérősen gondosan az új begyek körkörös mozgatásával csodálatosan felhabozta, majd a zsebéből elővette egy kinyitható csontnyelő klasszikus beretvát. Tehát nem zsilettet, beretvát, és rendkívül gondosan a néma csendben mint egy 25 percig borotválta magát,
a hab maradékokat visszarázta a vizes pohárba, utána a saját pofiát egy kicsit így meg lapogatta, elővette egy textil zsebkendőt, azzal a maradékokat letörölte, és hát egész európai jelleget öltött. Mindezt az osztály lélegzett visszafolytva figyelte, majd csöngettek. És eltelt az óra. Az, hogy ő kémiáról vagy ilyesmiről valaha valamit valahol beszélt volna, arra kevesen emlékeznek, de erre a borotválásra még azok is emlékeznek, akik csak hallották, mert ma már ők is azt hiszik, hogy ez az ő osztályukba történt. Na, a másik alkalommal berecsegett Jocó, azt mondja, a mai alkalommal a szabad esésről fogunk beszélni. Hát ez meglepő volt, és teljesen tudományosan hangzott, bár nem egy par excellence kémiai téma, lehet, hogy a másik szakja fizika volt, ezt mi már nem tudjuk, mi inkább a cefrére, a világító udvarba felszálló pálinka gőzökre emlékszünk, de emlékszünk! Ugye? Tehát ezek a fontos dolgok, és ezek által válik egy tanár szerethetővé és legendássá. Közbe elmesélem, hogy magyar tanárunk egy másik osztályba dinamikusan írt a táblára krétával, az letört, leesett, ő lehajult érte, és elrepett a nadrág. Na, ő diszkréten beslisszolt a katedra mögé, és kérdezte a hölgyeket, hogy van-e valakinél varrókészség. És mit tesz Isten? Volt! Ugye a 70-es évek közepén még olyan időket éltünk. Na most az, hogyha egy tanár ma ilyet megtesz, hogy habsejem alsógatyába üldögél a katedra diszkrét takarásában, még a tanítványlányok megvarják a nadrágját, nem azt mondom, hogy tökéletesen, de legalább hordható szinten összeöltik, hát ebből ma mi lenne? Ombudsman, feljelentés, zaklatás, mi történt, mutogat, cukros, bár minden lenne belőle. Na de térjünk vissza Orosz Jocóhoz, aki annyit mondott, hogy a mai alkalommal a szabad esésről fogunk beszélni. Jó. Felhozná valaki a 8-as létrát a pincéből? Bár azt hiszem, létra fog csak páratlan van, tehát vagy 7-es, vagy 9-es, tehát fölrendelte a legnagyobb létrát, hát ezt négy gyerek a megváltó viszonylag profán kontextusú emlegetése közepette, nagy nehezen felródolta a harmadik emeletre, Jocó felállította a létrát, majd hát arra a hölgyre mutatott, akibe mindenki vagy szerelmes volt, vagy nagyon-nagyon megismerte volna közelről. Tehát ő maga volt, Zsuzsa, a két lábon járó életveszély. Tehát azt kell mondjam, hogy minden része pakoli volt. Tehát ha ő kiment egy papírt kidobni a ládába, az kész. Tehát ott a takarásba ülők már készen is voltak, azt kell mondjam. Feldolgozták, rettenetesen tudott menni, vonaglani, ha melleit megsivítani. Olyan minibe volt, hogy gyakorlatilag azt jelenti, mindegy, szóval komoly belátást engedett. Jocó kirendelte Zsuzsát, és átadta neki az osztálykönyvet. Azt mondja, kérem, másszon fel a létrára. Hát Zsuzsa jó tornász volt, nem okozott neki problémát, nézni annál nagyobb problémát jelentett. Fölmászott a létrára, majdnem azt mondtam, hogy fölhágott a létrára. Darab ideig állt, mondja Orosz Jocó, hogy üljön rá fönt a létrára. Hát már addig is a botrány botránya volt, de amikor a jobb lábát átdobta a létra fölött, és elhelyezkedett lovagló ülésbe, az gyakorlatilag a teljes és tökéletes botrány fogalmát merítette ki. Ezek után Jocó annyit mondott neki, engedje el az osztálynaplót. Elengedte az osztálynaplót, amely
puffanva landolt a földön. Hát kérem, ez a szabad esés, mondta Jocó, és elhagyta a tantermet. Köszönöm szépen!

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Még 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
2: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Bartalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, Erdős Robi kollégámmal, aki itt ül mellettem. És konkrétan arról fogunk beszélni most az első megszólalásunkban, hogy a szabadság az kinek mit jelent, hogyan értékelik az egyes emberek általában a szabadság szót, mit jelent ez számukra, illetve milyen érzések köthetők hozzá. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint általában azzal azonosítjuk a szabadságot, amit a külvilág sugal, sok pénz, utazás, szabadidő is így tovább. Pedig ahányan vagyunk, annyiféle szabadságra vágyunk. Van, aki szeret egyedül lenni, és van, aki másokkal együtt van szívesebben. Van, aki szeret mozgásban úton lenni, vagy éppen szabadon megvenni magának dolgokat. És van, aki akkor érzi jól magát, ha ő oszthatja be az idejét. Szabadságérzetünk több dologból tevődik össze, ezek egy részét a gyerekkorunkból hozzuk, másik részét esetleg később a felnőtt életünkben tanultuk. Van, akinek nagyon struktúrált életvezetésre van szüksége ahhoz, hogy jól működjön, fix napi és heti rutinokra, amik keretezik, megtartják az életét. De van olyan is, aki nehezen tűri a korlátokat. Aki akkor tud kreatív és felszabadult lenni, ha minél kevesebb kötöttség van az életében. Egyikkel sincs baj. A lényeg, hogy tudjuk magunkról, mire van igényünk. Ha nagyon szabályozott életet él, próbáljon ki egy-egy napot, amikor felrúgja a kereteket. Ha hajnalban szokott kelni, aznap maradjon tovább az ágyban. Ha délben szokott ebédelni, egyen 11-kor vagy 1:30-kor. És meg lehet nézni, hogy milyen érzés. Ha viszont valakinek nagyon laza az időbeosztása, építsen be egy-két hétre néhány fix programot, akár egy edzést vagy sétát, és vizsgálja meg azt, hogy ez milyen érzés. Lehet, hogy végül lazítani vagy szigorítani fog a mostani napi rendjén, mert egyszerűen szabadabbnak érzi magát benne. A saját, maga szabta korlátok ugyanis nem a lemondást jelentik a szabadságról, hanem ugyanúgy a szabadság a részei, amiket szabadon, tudatosan állított fel az ember. Fontos tudatosítani a korlátozó tényezőket az életben, a legjobb, ha listát készítünk róluk. Természetesen vannak olyanok, amiken nem vagy csak nehezen tudunk változtatni. Ha például olyan munkát végzünk, amit nem szeretünk. De sok olyan korlátozó dolgot is találhatunk majd, amiknek a feloldásához csak az kell, hogy az asztalra csapjunk és azt mondjuk, én ezt nem csinálom tovább. Ezek sokszor régi hiedelmekből, belénk nevelt szabályokból fakadnak, ezért nehéz őket fülön csípni. Például, hogy minden hétvégén takarítani kell, hetente le kell mosatni az autót, az e-mailekre azonnal válaszolni kell. Ha megjelenik a mondataiban a kell szócska, tegye fel a kérdést, ki mondja bennem, hogy ezt meg kell csinálnom? A szüleim? A párom? A főnököm? És aztán döntsük el, hogy akarjuk ezt, vagy sem. Ahány életterület, annyiféle korlát, de nem kell, hogy ezek folytogassanak, elvegyék az életkedvünket. Ezek a határok általában nem betonból vannak, hanem gumiból. Csak venni kell a bátorságot, és el kell kezdeni tágítani őket. Akkor is, ha a környezet eleinte nem lesz túl lelkes. Hogy is lenne? Hiszen talán mostantól nem fog megtenni olyan dolgokat, amiket eddig más helyet végzett el. Ha túlságosan átszövi az életét a munka, és este és hétvégén is kénytelen dolgozni, akkor érdemes átgondolni a motivációt ezzel kapcsolatban. Ennyire szenvedélyesen szereti csinálni, akkor csinálja. De ha nem, akkor ne hagyja, hogy a megérdemelt szabadidőből elvegyenek. Ezzel valójában csak saját magára mond igent az ember. A magánéletünk, amit a családunkkal és a barátainkkal töltünk, szintén csordultig lehet kötelezettségekkel. Például túl sokszor kell részt vennie családi eseményeken, vagy éppen pont egyedül érzi magát. Érdemes ezt szóvá tenni, kifejezni. Sokszor a dolgok azért nem változnak, mert nem tudjuk megfogalmazni a vágyainkat, nem tudunk kiállni értük. A minták megváltoztatásához pedig idő és kitartás kell. A szabadidő sokak számára csak üres fogalom, mert a sok-sok kötelezettség kiszorítja az életükből. Pedig ha nem tudunk töltekezni, egyre kevesebb örömöt fogunk tudni megélni. Ha nincs szabadidő az életben, gondolkozzunk el, hogyan tudnánk megteremteni, be lehet-e vonni családtagokat, el lehet-e engedni plusz feladatokat, amiket mindig meg szoktunk csinálni. Valójában mindig, minden pillanatban rajtunk áll, hogy mit csinálunk, mi döntjük el, mekkora szabadságfokon szeretnénk élni. És erre a kérdésre nincs rossz válasz. A szabadságot bárhol, bármilyen környezetben meg lehet élni. Ha ez a jó érzés megvan bennünk, és amit teszünk, örömmel tesszük, akkor már most is szabadak vagyunk. Miért ilyen fontos az életünkben a szabadság szó? Mit gondolsz erről, Robi?
1: Köszöntöm a hallgatókat, és a szabadság az mindig egy ilyen nagyon pozitív és nagyon ilyen felülemelkedő szó, amit hallunk, hát ugye nagyon sok mindenre asszociálhatunk a szabadság szóból, hát ugye egyrészt a munkaidő vége, például amikor szabadok vagyunk, és az én időt tudom tölteni, vagy amikor elérkezik az évente kivehető bizonyos számú szabadság, szabadnapok száma, akkor az is, hogy nem a mókus kerékben vagy, hanem abból kiugorva eltölthetsz egy pár szabadnapot, saját magadra fordíthatod, te osztod be az idődet. Tehát a szabadság az nagyon sok mindent jelent. Jelenthet egy hatalmas olyan közegben is, akár egy népcsoport tekintetében, egy ország tekintetében is lehet az, hogy szabadság, és hogy mennyire érzik az állampolgárok magukat szabadnak egy adott országban. Tehát ez is lehet akkor a börtönben ülők elítélteknél az, hogy szabadok lesznek a szabadság. Tehát nagyon szép a magyar nyelv, a szabadságnak rengeteg olyan jelentése van, ami teljesen más helyszínen történik meg, teljesen másképp történik meg, és figyelhetjük meg, viszont ugyanúgy ezt a szót használjuk rá. Szabadságra viszont azért van szükség, mert ez, úgy mondtam, ez mindig egy sajátos, egy pozitív hangvételű szó. Szabadság alatt saját magunkkal, saját magammal foglalkozom, én osztom be azt az időmet. Most itt a szabadságnál a munkahelyi szabadságot gondolom. Én osztom be azt az időmet, hogy én ezt hogy szeretném. Azokkal tudok lenni, akiket szeretek. Meglátogathatok azokat, akik fontosak számomra. És a szabadság alatt tudom egyébként, a szabadidő alatt tudom a hobbiaimat megélni. Ahhoz, hogy megéljem a hobbiaimat, ahhoz kell, hogy szabadság legyen, viszont ha már megéltem a hobbiaimat, az pedig segíteni fog egy kicsit a testi-lelki egészség fenntartásában, ha már megéltem a hobbiaimat. Tehát talán azért is szükséges a szabadság, hogy ne a munkahelyi folyamatos mókuskerékben és folyamatos pörgésben legyünk benne, hanem foglalkozhassunk a családunkkal, foglalkozhassunk a barátainkkal és azokkal az emberekkel, akik nekünk erőt adnak ahhoz, hogy utána a hétköznapokban ugyanúgy helyt tudjunk állni. Tehát ez egyfajta feltöltődés tud lenni, egy szabadság. Én ezt az egész életet talán azt mondom, egy gépjárműhöz tudnám hasonlítani. Amikor megyünk az úton, folyamatosan utazunk valahová, de meg kell állni, feltöltődni. Mert egy bizonyos idő után, amikor megy az autó, és kifogy a benzin, kvázi a munkánk során is mi megyünk, de elfogyunk, elfogy az erőnk, elfogy a lelkesedésünk, tehát meg kell állni az autóval is, és meg kell tankolni üzemanyaggal. Nekünk is meg kell állni általában a heti két szabadnapokon, és akkor helyre kell rántani magunkat, és tényleg saját magunkkal foglalkozni. Aztán utána utazunk tovább, megyünk tovább, szépen, ahogy kell. Ezek a szabadságok, ezek lehetnek rövidebbek, hosszabbak, és jön az igazi feltöltődés nyáron általában, amikor tényleg egy hosszabb távú szabadságot tudunk igazából eltölteni. Tehát én most itt a szabadság jelentése alatt ezt tudnám igazából, és ezt is szerettem volna kifejteni, mert nagyon sokakat érint igazából a hallgatók közül is, mert ezt használjuk igazán a legjobban. és szerintem a legjobb az, hogyha a szabadságaink alatt arra törekszünk, hogy minél inkább feltöltődjünk, és így a hétköznapjaink sokkal-sokkal gördülékenyebben fognak majd menni, mert ha történik velünk egy-két olyan csúcshatás és csúcsélmény a hétvégék és szabadságok alatt, akkor az még inkább bele fog ívódni az emlékeinkbe.
0: Szabadság fontosságáról, miben létéről értekeztünk az elmúlt percekben, itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában, és most zene fog jönni.

0: társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli Dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában a gyerekek lelki tehermentesítéséről fogunk beszélni. Azaz arról, hogy a szülők ki nem mondott félelmeit a gyerekek megérzik, akkor is, ha a szülő azt takargatni szeretné, sőt, minél inkább titok egy szorongás, egy trauma, annál valószínűbb, hogy a gyerek érzelemvilágát is uralni fogja. Mostanában különösen sok szó esik a mintakövetésről, arról, hogy akinek traumatizált gyerekkora volt, nagyobb eséllyel fogja ő maga is traumatizálni a körülötte élőket, vagy a saját gyerekeit. Ez egyrészt

0: orvosoktól, a tűtől, akkor a gyerek is azt tanulja meg, hogy a doktorbácsi veszélyes és a rendelőben rettegni kell. Senki nem bántott senkit, a szülő nem hibázott, nem tett semmi ártalmasat, mégis a félelem átszivárog a gyermekbe, és megszületik a közös félelem. A gyerek pont ugyanúgy fog félni a szülő félelmének tárgyától, mint a szülő maga. Nagyon fontos tudnunk, hogy mivel előzhetjük meg az ilyen szorongás átadást, mit tehetünk azért, hogy ne terheljük gyermekeinket a saját rossz érzéseinkkel. Rengeteget számít, hogy ezekben a helyzetekben beszélünk-e a félelemről, elmagyarázzuk-e a viselkedésünk hátterét, a félelem okát. Ha ezt nem tesszük meg, akkor gyermekünk csak úgy tudja kódolni magában a helyzetet, hogy félni kell, mert veszélyhelyzet van. Ha viszont magyarázatot adunk a magatartásunk megváltoztatására, mindjárt másképp néz ki a helyzet. Például elmondhatjuk, hogy azért ijedünk meg, ha a szirénázást hallunk, mert a gyerekkorunkban egyszer elvitte az apukánkat a mentő. Vagy azért reszketünk az orvosi vizsgálattól, mert egészen pici gyerekként többször is megműtöttek. Sajnos sokan vannak, akiknek olyan súlyos a traumatizáltságuk, hogy rengeteg inger be tudja kapcsolni a vészjelzőt, mert rengeteg ingerhez társult valamilyen traumájuk. Akiket gyerekkorukban családon belüli erőszakért, vagy felnőtt korukban bántalmaztak, náluk az ilyenkor kialakuló hiperérzékenység miatt a vészreakciót kiváltó triggerek egészen sokfélék lehetnek. Ahhoz, hogy ne adjuk tovább a saját félelmeinket a következő generációnak, a legfontosabb, hogy őszintén beszéljünk. Mindig a gyerek életkorának, érettségének megfelelő szinten, ne sokkolva, hanem tárgyilagosan. Mert amennyiben elmagyarázzuk neki a viselkedésünk, a félelmeink okát, az már nem közös félelem lesz, és így nem válik az ő félelmévé. Le tudja választani saját magáról, és nem telepedik meg a lelkében, nem uralja az érzelmeit. A kimondott traumák, a kimondott félelmek nem terjednek tovább. Megállnak annál az embernél, aki a traumát elszenvedte, és nem folynak át a gyerekei tudattalanjába. A magyarázattal a gyerekeknek érthetővé, megemészhetővé válik, és ami érthető és megemészhető, az már nem traumatikus. Ami érthető, amiről lehet beszélni, az már kezelhető egy gyerek számára. Ami kezelhető, az már nem traumatikus. A trauma általában éppen az őt körülvevő csendtől, titoktól, tabutól lesz igazán trauma. Ez az, ami felemészti és megbetegíti a lelket, és elszigetel. Amiről lehet beszélni, az már nem betegíti a lelket. Természetesen csak akkor tudunk beszélni a félelmeinkről, ha azok tudatosítva vannak, ha legalább mi értjük a kiváltó okait és a saját reakcióinkat. Ha a szülő sem érti, miért törnek rá időnként félelmek, ha nem látja a traumái és azok következményei közötti összefüggéseket, akkor nem tud a gyereknek sem megnyugtató reakciót adni. Az a szülő, aki traumatizált volt, akár gyerekkorában, akár felnőttként, a legnagyobb ajándékot azzal adja a gyerekének, ha megpróbálja begyógyítani a saját sebeit, vagy segítséget kér azok gyógyításához. A tudatosított és kimondott félelmek, a feldolgozott traumák, a begyógyított sebek teszik lehetővé, hogy a trauma megálljon, és annak mérgező hatása ne csordogáljon tovább a következő generációra. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Az a kérdés merült fel itt bennem, Robi, hogy tehát fontos megosztani ezt a gyermekkel, de érzek némi fajta nehézséget is ebben, hogy mennyire lehet ezt így a gyerekkorának megfelelően hogyan tudjuk ezt figyelembe venni, hogy ezért valahogy ne legyen olyan félelmetes neki? Vagy csak számunkra félelmetes ez?
1: Ugye azért a mai kor gyermekét már rengeteg olyan hatás éri, akár a médián keresztül, akár az iskolán keresztül, akár az iskolai óvodai közösségen keresztül, amelyre nem feltétlenül tudunk szülőként felkészülni. Tehát addig, amíg a mi korosztályunkban ugye nem hallottunk olyan szavakat, olyan félelmeket, nem láttunk, nem éltünk át olyan félelmeket, nem láttunk olyan félelmetes dolgokat, vagy ábrázolásokat, vagy bármit, amiből utána mi rohantunk volna a szüleinkhez, hogy na, anyu, azt magyaráznak, hogy ez micsoda, vagy ezt most én miért érzem, miért van ez az érzésem. Addig azért manapság azért az iskola társaknál is már előjön ez, hogy beszélgetnek egymással, és átadják ezeket az információkat. És akár egy ilyen nagyon

0: morbid, csúnya, ábrázolású karikatúra, vagy bármi, egy képregényhős, akit, ami megragadja annak a gyereknek a lelkét, és fél, és elkezd félni. Tehát nem, szülőként nem tudunk felkészülni arra, hogy milyen kérdéseket hozhat magával haza a bölcsödéből, óvodából, a iskolából a gyerek. Viszont arra fel tudunk készülni, hogy meg kell próbálni minden esetben a gyerek érdekében eljárni. Tehát az adott témához illően, hát amikor akár szexuális irányultságú kérdéssel fog majd jönni hozzánk, hogy ez most akkor nekem miért van a nem tudom, MSZ-nek meg miért olyan, akkor igenis fel kell rá készülni, hogy kisfiam, vagy kislányom, akkor elmondjuk, hogy éppen mi miért van, de fogalmazni mindenképp csak úgy kell, hogyha ezt egy nem mindegy, hogy ezt egy 6 éves gyerek kérdezi tőlünk, de az sem mindegy, hogy egy 12 éves, és akkor most már lehet, hogy egy kicsit le vagyok maradva időben, mert már egy 12 éves gyerek ezt tudni fogja, és nem fog ilyet kérdezni. De minden esetre úgy kell fogalmazzunk, hogy az éppen az ő korának megfelelő magyarázat legyen. A gyerek nem feltétlenül fog minket felelősségre vonni, hogy bezzeg, ezt mondtad akkor, és miért nem azt a teljes igazságot, és miért nem azt. Szóval ne terheljük le az ő lelkét azokkal a dolgokkal, amik még számára nem fontosak, hogy foglalkozzon vele. Tehát mindenképpen azért próbáljuk meg szülőként a saját életkorához mérten megmagyarázni azokat a kérdéseket, amik igen, kínosak lehetnek, de ezeket táplálja beléjük a média és a rengeteg olyan mese és az osztálytársak, a közösség. Szóval mindenképpen ez a legfontosabb, viszont ne is, a másik oldala pedig, hogy ne zárjuk el a hétköznapi problémák elől a gyereket, tehát nem kell semmiképpen sem egy bunkerben élni a gyereknek, mert hogyha bunkerben él, és mindentől óvni és védeni akarjuk, csak hogy ne tapasztaljon meg dolgokat, akkor az nem biztos, hogy az a gyerek számára az jótékony hatású lesz majd. Mert amikor kikerül a nagyvilágba is, és elkezdi tapasztalni, hogy ez is, ez is, ez is, ez is, meg ez is van, meg az is van, meg az is van, akkor hirtelen sokként fogja megélni, hogy egyszerre mennyi minden információt be kell tudni fogadni, és hogy őnek egy teljesen más világ volt előtte, teljesen másként épült fel ez az egész, ahol ő él, és itt gondolok a közel bármire is, és akkor az egy sok hatásként fogja őt érni, és kérdés az, hogy ebből a sok hatásból ő ki fog-e tudni lépni szakember segítsége nélkül, vagy egyszerűen egy olyan letargiába kerül, hogy akkor döbben rá arra, hogy ő egy teljesen félreismert világban és környezetben élt, ahol nem voltak olyan dolgok, amiket ő már, nem tudom, 14-15 évesen fog csak látni először. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy észszerűen kell végig gondolni, hogy mit válaszolunk a gyereknek, de a két véglet az ugye megvan, próbáljunk arany középúton járni, és úgy megismertetni vele az élet minden apróbb, cseprőbb pontját, problémáit, félelmeit úgy, hogy az ő kis lelkének elfogadható legyen, és azt tudja használni, alkalmazni a jövőben.
1: Arról beszéltünk ebben a megszólalásunkban, hogy hogyan és miképpen érdemes a gyermekekkel közölni a minket aggasztó dolgokat, és bevonni őket a hétköznapjainkba. Hamarosan következik az utolsó nagyobb témánk feldolgozása itt a Pszichoaktívban, úgyhogy most a szokásos zenével fogunk jönni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálók hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas.
4: Időjárás.
5: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, ez itt a Pszichoaktív, és a mai nagyobb utolsó témánk, amiről beszélni fogunk itt Robival, a függőség mint öngyógyítás lesz. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint, noha felszínes kijelentés az, hogy valójában az alkohollal csökkentjük a munkai stresszt, de nem igazság nélküli. Edward G. Kentzian, a Harvard Medical School professzora az 1970-es években kezdett el foglalkozni azzal a lehetőséggel, hogy a szerhasználat valójában csak tünet, egy elsődlegesen fennálló problémára adott reakció. Kentzian és munkatársainak elmélete, amely öngyógyítási hipotézisként híresült el, az egyes pszichoaktív szereket annak függvényében hozza összefüggésbe a korai elakadásokkal, nehézségekkel, hogy az adott szer pszichofarmakológiai tulajdonságai éppen milyen tünet enyhítésére alkalmasak. Az elmélet nem minden előzmény nélküli. Azon túl, hogy több szerző használt már korábban is olyan kifejezéseket, mint választott szer vagy preferált drog. David F. Duncan publikált olyan tanulmányokat, amelyekben a szerhasználatot megküzdési kísérletként értelmezte. Ő és kollégái éles különbséget tettek azonban szerhasználat és károssá vagy addiktívá váló szerhasználat között, kiemelve, hogy a szerhasználók igen jelentős része nem válik később függővé, vagyis nem feltétlenül megküzdési módként fogyaszt alkoholt és egyéb drogokat. A szakmai közösség azonban a mai napig inkább az öngyógyítási hipotézist tartja számon. Ennek több oka is van. Többek között magyarázatot ad a pszichiátriai betegeknél tapasztalt magasabb arányú szerhasználatra. A legfőbb ok azonban az, hogy az elmélet rendkívül jól használható terápiás kontextusban. Ha feltárjuk, hogy a kliens életében milyen traumák, érzelemszabályozási problémák, önértékelési nehézségek állnak fent, általában azt is könnyebben megértjük, miért van szüksége éppen arra a szerre, amelynek rabja lett. Kentzsen klinikai tapasztalatai szerint az egyes szertípusokhoz a következő elsődleges nehézségek társíthatók. Ópiátok. Nyugtató kábító hatásaik által átmenetileg csökkentik a használóban felgyűlt haragot és egyéb intenzív indulatokat. Ezáltal minthogy józan állapotban ezek a kontrollálatlan feszültségek akár az én szétesésével is fenyegetnének, olyasféle én összetartó hatást fejtenek ki, amelyektől a használó úgy érzi, megkönnyebbült a világ terheitől és egyé vált a nyugalommal. Az ópiátok olyan fátyolt eresztenek a tudatra, ami elfedi, de meg nem gyógyítja a múlt sebeit, traumáit. Akkor vannak a központi idegrendszeri depresszánsok, ide értve az alkoholt és az egyes nyugtatókat. A kutató szerint ezek a szerek az én azon részeit szabadítják fel, amelyek a személy túlzottan merev és szigorú énvédő mechanizmusai által gusba kötve az üresség, az izoláltság, a szorongás érzetét, vagy éppen a másokhoz kapcsolódás, az elköteleződés félelmét okozzák. Az alkohol és a gyógyszerek gátlásoldó hatása révén a személy könnyebben fejezi ki érzéseit, könnyebben teremt kapcsolatot, ugyanakkor az indulata is féktelenneké válhatnak. Stimuláns szerek. A magas fordulatszámon pörgő energikus emberek számára a stimulánsok, mint például az amfetamin vagy a kokain, tovább fokozzák a megállíthatatlanság, legyőzhetetlenség összességében az omnipotencia, ugye azaz a mindenhatóság élményét, míg a depresszív beállítódású személyek esetén hangulatjavító, önbizalomfokozó hatásaik révén válnak vonzó választássá. A nikotin és a dohányzás, ebben az esetben a distressz különböző állapotainak oldása emeli választott szerré a nikotint. Fontos azonban arra felhívni a figyelmet, hogy az öngyógyító hatások csak rövid távon érvényesek. A tolerancia, a hozzászokás kialakulásával az idegrendszer már nem képes olyan hatékonysággal közvetíteni a kezdeti pozitív szerhatásokat, így a szenvedés, kiegészülve a megvonási tünetek kínjaival, fokról fokra visszanyomul a használó élményvilágába. Napjainkban például az új pszichoaktív szerek használata mögött sokkal inkább piaci, kereslet-kínálati szempontok dominálnak, semmint specifikus pszichés nehézségek, illetve sokszor láthatjuk a szerváltás jelenségét is, amikor is az érintett lényegében teljesen eltérő hatásmechanizmusú szerek használata között vándorol. És ne feledjük, hogy a szerhasználók igen jelentős hányada poliszer használó, vagyis párhuzamosan több pszichoaktív anyagot is preferálhat. A terápia során mindezek ellenére mégsem csak a szerhasználattal foglalkozunk. Egy rendelőben várakozó, aggódó kliens megnyugodhat, a terápia leginkább az elsődleges problémákra koncentrál. Ha ugyanis azok megoldódnak, általában a szerhasználat is visszaszorul, megszűnik. Akkor pedig már nem is lesz annyira fenyegető gondolat, hogy elvehetik tőlünk az alkoholt, a drogot és a gyógyszert. Szóval egyfajta öngyógyítási hipotézis ez, Robi. Hogy akárhogy nézzük, van abban igazság, hogy ezek a stimulánsok, ezek a szerek okoznak átmeneti megoldást a problémáinkra. Könnyebbé teszik ideiglenesen az életünket. Átélhetünk olyan érzéseket, amelyeket úgy általában az életünk során nem szoktuk. Mennyibe lehet ez becsapós szerinted? Később mennyire csaphat ez vissza, vagy egyáltalán ez... illetve mi lehet az a pont, aminél már azt mondja egy kliens, hogy ő ezzel nem tud megküzdeni, valami mást kellene keresnie az eredeti problémájára, ami belevitt ebbe a történetbe. Mit gondolsz erről?
1: Első gondolatom az, hogy veszélyes és kockázatos, mert lehet, hogy segít, de csak pillanatnyilag. Tehát az, amit szoktak mondani egy-egy betegség esetén is, hogy fáj a fejem. Ott a különböző megoldás, ott vannak a különböző megoldások, fájdalomcsillapítók, tömkelege. Beveszem, elmúlik. Másnap ugyanígy fáj a fejem, fájdalomcsillapító, beveszem, elmúlik. Harmadnap ugyanúgy fáj a fejem, de ez már gyanús, hogy mindig fáj a fejem, tehát ki kell vizsgálni, utána kell menni, hogy mit okozza nálam ezt a fejfájást. Az, hogy beveszek egy fájdalomcsillapítót, az tüneti jellegű, vagy tüneti kezelés, de az alapproblémát nem oldja meg. Az, hogyha valaki ilyen különböző szerekhez nyúl, akár a drogok, akár az alkohol, akár olyan gyógyszerek, olyan erős, tényleg fájdalomcsillapítók, amikről azt gondolja, hogy oké, most ez egy ideig, óráig megoldja a problémámat, és nagyon fontos, hogy mindezt csak akkor csinálja, hogyha probléma van, és azt szeretné elhájdolni, vagy eltüntetni, akkor mindenképpen már egy súlyos problémáról beszélünk. Tehát az, hogyha valaki ilyen szerekhez nyúl, alapesetben sem jó, tehát semmiképpen, de hogyha azért nyúl ilyen szerekhez, mert ettől érzi magát jól, abban az értelemben, hogy egyébként meg nem, akkor az már egyfajta kezelendő probléma. De ha a hétköznapunkban jól érezzük magunkat, és itt most én gondolok a dohányzásra például, mert az is tud káros lenni, vagy gondolok itt az alkoholra, mert ugye mind a kettőt lehet visszafogottan és normális keretek között tűzni. Én szerintem azért azzal sokat nem mondok, hogy azért itt az országunkban azért eléggé népszerű mind a kettő, és a mértéket, hogyha mindenki tudja, akkor nincs ez a gond. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy persze az sem mindegy, hogy milyen minőséget iszik az ember, vagy szívvel. Tehát azért nagyon sokáig voltak ezek a füstszűrő nélküli cigaretták. Na hát azért az veszélyesebb volt, mint mondjuk már egy kicsit modernebb, bár minőségileg sokkal jobb termék. Tehát összességében én azt mondom, hogy veszélyes, ahogy kezdtem is itt ezt a kis kifejtésemet. Veszélyes, oda kell figyelni rá. Gyógyszerek, drogok, egyéb egyáltalán nem tartom jónak, azonban a dohányzás és az alkohol fogyasztása akár egy közösségben, akár egy társaságban, bárhol mérték megtartása mellett az lehetséges. Tehát azt mondom, hogy az rendben van, de ami nagy különbség, hogy mellette is érezzük, annak hiányában is érezzük jól magunkat, és ne csak akkor, amikor ezeket a káros szenvedélyeket átéljük és megéljük.
0: Az öngyógyítási hipotézisről beszéltünk, és arról, hogy a különféle stimulánsok, szerek miféle módon hatnak ránk, illetve azokra, akik valamiféle fájdalmukat, vagy sérülésüket, vagy gyermekkori traumatizálódásukat szeretnék ez úton gyógyítani. Reméljük, hogy maradtuk továbbra is velünk itt az FM 88 héten.

0: Társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas.
5: Időjárás.
6: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Most egy színes kutatási információ jön a pszichológia világából, itt a Pszichoaktívban.
1: A sztorik harca a tényekkel. Mi a legjobb stratégia, amit választhatunk, ha szeretnénk meggyőzni valakit? Ragaszkodjunk a puszta tényekhez, vagy közelítsünk érzelmi szálakkal megspékelt történetekkel? Egy izgalmas szociálpszichológiai kutatás, amelynek eredményei nemrég jelentek meg a Personality and Social Psychology Bulletin magazinban, furcsa összefüggésről rántotta le a leplet. Az amerikai Evanstonban lévő Északnyugati Egyetemhez kötődő vizsgálat arra világított rá, hogy míg a gyenge lábakon álló információknál növeli a meggyőző erőt a sztorizás, a megbízható tényeknél épp ellenkező hatást vált ki ugyanez a stratégia. A kutatók szerint a történetbe ágyazott

0: A szórakozás nem csak eltereli a figyelmünket a megkérdőjelezhető tartalmakról, hanem általánosságban lassítja az információfeldolgozási folyamatokat. A történetmesélés tehát gyengíthet az önmagukban hiteles tények meggyőző erején. Az álhírek aranykorában érdemes tehát fontolóra vennünk a mögöttes tartalmat, mielőtt hagynánk, hogy magával ragadjon egy sztori. Az eredmények három kísérleten alapulnak, amelyek összesen több mint 1000 ember részvételével zajlottak az USA-ban. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
1: A kutatási információ után lezárjuk ezt a részt a Pszichoaktívban, és ismételten zenélni fogunk a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió. Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas.
2: Időjárás.
5: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli Dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásukat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsó őrs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. A következőkben a Balaton legjobb zenéi közül fogunk játszani egy párat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskolai érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatonis lágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balatoni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: megálltunk.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Számolod?

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes hírét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissújjal született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóhat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüssmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébi Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébi Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében 3 darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébi eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Társadalmi célú reklám.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Most a zenékből ismét visszatérünk egy picit a tudomány világába. A Mindset online magazinon találtam egy érdekes hírt, amit szeretnék veletek megosztani. Biztos vagyok benne, hogy sokatok számára ismerős lehet az az érzés, hogy ami nem lehet a tiéd, mindig az kell. De vajon miért vágyunk az elérhetetlenre? Különös játszmák ezek, és ami érdekesebb, a pszichológia talán magyarázattal is szolgálhat rájuk. A megoldás elég egyszerű, a kognitív diszonancia kifejezéssel illethetjük. Több elméletalkotó is egyetértett abban, hogy az emberi elme ellentmondásmentességre törekszik. Igyekszik ezt az állapotot bármi áron fenntartani. Ha ez az egyfajta egyensúly megborul valami miatt, akkor egyfajta feszültség keletkezik bennünk, amit igyekszünk megszüntetni. Az ember döntési helyzetben valamiféle feszültséget érez, hiszen amikor valami mellett döntünk, legalább egy másik lehetőségről le kell mondanunk. Ez pedig veszteséget jelent. Az alternatívák lehetnek pozitívak vagy negatívak, amelyek közül nehéz eldönteni, melyik lesz a legjobb vagy a legkevésbé rossz választás. Amikor például a párunk megcsal, akkor is nagyon érdekes megnézni azt, hogy hogyan birkózik meg az agyunk és a lelkünk egy ilyen csalódással. Több módszer is lehet erre, ilyen például az információ értékelése, ami alapján a párunk értékét lecsökkentjük, és átértékeljük a kapcsolatunk minőségét is. Természetesen itt majd döntenünk kell, hogy maradunk-e ebbe a kapcsolatba, vagy sem. De aztán egy ilyen lehetőség vagy módszer az új információ elkerülése vagy keresése. Például megpróbálunk meggyőződni arról, hogy tényleg megtörtént-e a megcsalás, illetve akár beleesetünk abba a hibába is, hogy meg nem történtnek tekintjük magát a megcsalás tényét, hogy csak egy félreértés volt. Tehát a kognitív diszonancia miatt választanunk kell, hogy vagy a véleményünket változtatjuk meg, vagy a viselkedésünket annak érdekében, hogy feloldjuk a bennünk levő feszültséget. És a véleményünkön általában könnyebb módosítanunk, mint a viselkedésünkön. De utolsó módszerként még az is eszünkbe juthat, hogy a társainkhoz fordulunk a diszonancia csökkentés céljából. Ez is nagyon jó tud lenni, hiszen kikérhetjük az ő tanácsukat, véleményüket, de nagyon fontos, hogy ez az ő gondolatuk és nem a miénk. És ha egy igazán jó döntést szeretnénk hozni, akkor talán az a legcélra vezetőbb, hogyha elvonulunk egy picit, magunkban elmélyedünk és ez alapján hozunk döntést. Sokszor az is előfordul, hogy valamiért ellenállunk annak, aki ostromol minket egy szerelem során, ám ha mással látjuk, fordul a kocka. Mégiscsak magunknak akarjuk. Hiszen addig azt hittük, hogy mi vagyunk számára a legszebbek, csak minket akar, de most nem úgy tűnik. Ez a két ellentétes tudattartalom pedig arra sarkal minket, hogy redukáljuk a feszültségünket. A fent említett elmélet alapján vagy meg akarjuk szerezni magunknak újra a kiszemeltet, vagy lecsökkentjük értékét. Elhitetjük magunkkal, nem is néz ki olyan jól, nem is olyan kedves, nem kell nekünk. Persze az sem kizárt, hogy azért figyeltünk fel csak most rá, mivel fennáll az esélye, hogy elveszíthetjük. Nehéz kérdéseket feszegettem az elmúlt percekben, ezért egy kicsit könnyedebb világba kalauzollak el most benneteket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek ért elő befizetési kötelet. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.
4: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en. A munkavilágából hozok egy érdekes tudományos hírt. Eddig ugye az általános nézet alakulhatott ki, hogy a vezető az egy ilyen diktatórikus pozíciót betöltve éri el a legjobban a célját. Hát nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy a szolgáló vezetés az igazán eredményes. Az hangsúlyozza az együttműködést, a bizalmat, az empátiát és a hatalom etikus felhasználását. Habár az emberek évtizedek óta ismerik ezt a megközelítést, csak az elmúlt néhány évben kezdett el beépülni a köztudatba a szolgáló vezető terminusa. Az ilyen ember élesen különbözik más vezetőktől, hiszen emberei szükségleteit tartja elsődlegesen szem előtt. A szolgáló vezető mások, elsősorban a csapatába tartozók szükségleteire fókuszál, mielőtt figyelembe venné a sajátjait. Na de nézzük meg egy pár pontban, hogy hogyan válhatunk szolgáló vezetővé. Egyrészt fontos a figyelmes hallgatás. A mélyen elkötelezett másokat figyelmesen meghallgatni, megérteni, mit mondanak. Fontos még az empátia is, hiszen a szolgáló vezetők törekednek arra, hogy megértsék mások szándékait és nézőpontjait. Aztán a gyógyítás, ami egy újabb érv ahhoz, hogy szolgáló vezetők lehessünk. Ez a jellemző az emberek érzelmi egészségére és teljességére vonatkozik. Magában foglalja mind a fizikai, mind a szellemi támogatásukat. A szolgáló vezető folyamatosan meggyőződik arról, hogy az embereknek megvan a szükséges tudása, támogatása és erőforrása, hogy eredményesen végezzék munkájukat, és hogy egészséges munkahelyük legyen. Fontos még az önismeret is. A szolgáló vezető képes arra, hogy gondolkodjon a saját érzelmeiről és magatartásáról. Ismeri, hogy milyen hatással vannak a tettei a körülötte lévő világra, és ezeket a cselekedeteket az internalizált értékeihez igazítja. Fontos szempont még a meggyőzés. A szolgáló vezetők nem a hatalmukat, hanem a meggyőző képességüket használják arra, hogy az embereket cselekvésre ösztönözzék. Arra is törekednek, hogy konszenzust alakítsanak ki a csoportokban, hogy mindenki támogassa a döntéseket. A vezetés a felelősségvállalásról is szól, tehát a szolgáló vezető felelősséget vállal a csapat a teljesítményéért és cselekedeteiért. A szolgáló vezetők elkötelezettséget is mutatnak az embereik fejlődése iránt, tehát a csapatuk személyes és szakmai fejlődéséért. Ismerik az alkalmazottak személyes céljait, és figyelembe veszik, hogy bővíthetik-e feladat vagy felelősségi körüket azért, hogy segítsenek elérni ezeket a célokat. Az utolsó fontos pont az a közösségépítés. Közösségérzet kialakítására képessége a szervezeten belül. A szolgáló vezető ezt úgy teheti meg, hogy lehetőséget biztosít az embereinek, hogy kölcsönhatásba lépjenek. Szervezhet közösségi eseményeket, mint például a csapatebéd. Ezen kívül tervezheti úgy a munkaterületet, hogy ösztönözze az embereket az informális beszélgetésre. Ezek voltak a hasznos. Hát ez egy valóban új tudományterület, remélhetőleg egyre nagyobb mértékben lesz természetes a szolgáló vezetők jelenléte a magyarországi munkahelyeken is. Az előbb elhangzottakhoz az információt a Mindset Online magazinról szereztem. Most viszont elhagyjuk a munka világát, és áttérünk a fiatal, lendületes előadók világába.

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakó népessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia. A 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakó népesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

A most következő percekben itt a Balaton Rádióban a cégvezetők, illetve a vezetőbeosztásban dolgozók figyeljenek, hiszen hasznos információ jön számukra. Megnézzük, hogy a boldog alkalmazottak milyen előnnyel szolgálnak a vállalatok számára. Egyre több kutató foglalkozik manapság a boldogság kutatásával, sőt az üzleti életben is kezdik elismerni a pozitív gondolkodás jelentőségét. Ha sikereket érünk el, boldogok leszünk. De biztosan jó ez a sorrend? A jelenlegi piaci helyzet folyamatos versengést kíván a cégektől. Emiatt lényeges, hogy folyamatosan új ötletekkel álljanak elő. A proaktivitás és kreativitás így még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. A boldog emberek általában egészségesebbek, így kevesebb betegszabadságot vesznek ki, mint azok a társaik, akik stresszesebbek. Egy kutatás szerint a boldogtalan alkalmazottak általában havi 1,25 századnapot vesznek ki betegszabadságként, ami évente 15 extra napot jelent, így a cégeknek is többe kerülnek. Emellett manapság számtalan vállalat küzd a magas fluktuációval, vagyis azzal a jelenséggel, hogy egyre több dolgozó hagyja el őket, mond fel, ami hatalmas költségekkel jár. Emiatt fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a dolgozói elégedettségre. Az egyik világszerte ismert tanácsadó cég tavaly HR és menedzsment területen készített egy globális felmérést, mely kimutatta, hogy azok a cégek, akik nagy mértékben odafigyelnek és sok energiát fektetnek dolgozóik megtartásába, sokkal jobban teljesítő HR és tehetségmenedzsment csapattal rendelkeznek. Eredményekhez hozzáfűzték, hogy nem csupán a hatékonyság szempontjából fontos a dolgozói elégedettség, hiszen ez az a tényező, mely megtartja a tehetséges alkalmazottakat a cégnél. Egy vizsgálat szerint amennyiben a pozitív és a negatív tényezők aránya a munkahelyen legalább 3:1, a dolgozók sokkal jobban teljesítenek. Egy 2006-ban végzett kutatásban azt találták, hogy azok az alkalmazottak, akik több pozitív érzelmet éltek át, hatékonyabbak és sikeresebbek voltak az üzleti tárgyalásokon, mint semleges vagy negatív érzelmi állapotban levő kollégáik. A stresszes helyzetben a boldogabb lelkiállapotú munkavállalók eredményesebben kezelik a feszültséget, hamarabb térnek vissza a kiegyensúlyozottság állapotába. Egy 2008-as felmérésben, melyben az alkalmazottak boldogságát és a szolgáltatás minőségének összefüggéseit vizsgálták, azt találták, hogy jelentősen magasabb bevétele van azoknak a kiskereskedéseknek, ahol az alkalmazottak láthatóan elégedettebbek. Pontosabban 2%-nyi javulás a személyzeti elégedettségi mutatón 1%-kal növeli a cég bevételét. Az egyik gyorsétteremlánc is beszámolt arról ebben az évben, hogy 16%-kal megnőtt a bevétele. Szakértők szerint ennek oka a kiszolgáló személyzet pozitív kisugárzása. Pár évvel ezelőtt a vezérigazgató arról nyilatkozott, milyen fontosnak tartja, hogy a személyzet elkötelezett, boldog és mosolygós legyen a munkahelyén. Ahogyan mondta, a bevétel szinte már az alkalmazottak testbeszédéből is megjósolható. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a viselkedést, az alkalmazottakat heti szinten meglátogatja egy titkos próbavásárló, és amennyiben mosolygós kiszolgálást tapasztal, az alkalmazottakat bónusszal jutalmazzák. Összefoglalva tehát láthatjuk, milyen sokrétűen befolyásolja az alkalmazottakat, és magát az üzletet az, ha a munkáltató odafigyel a beosztottak elégedettségére, mely a szakértők szerint a támogató légkör megteremtése mellett már néhány pozitív visszajelzéssel is elősegíthető. Mi is támogatjuk a boldogságot, de egy kicsit más módon, zenében kifejezve.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Már vissza is jöttem egy érdekes tudományos hírrel, amelyet a Mindset pszichológiai szaklapról hoztam nektek. Mindannyian különböző módon lazítunk egy fárasztó, hosszú nap után. Van, aki egyszerűen elnyújtózik a kanapén, más sorozatmaratonba kezd, de vannak olyanok is, akiket a kreatív oldaluk bekapcsolása kapcsol ki. Természetesen minden pihentető elfoglaltságnak megvan a saját haszna és létjogosultsága. Mégis, friss kutatások alapján úgy tűnik, akkor járunk a legjobban, ha kreatív módon töltjük el a lazulásra szánt órákat. A legújabb kutatások alapján az alkotószellemben eltöltött szabadidő nemcsak a munkahelyi elégedettséget növeli, de pozitívan befolyásolhatja az élet minden területére kiterjedő, általános közérzetünket is. A kreatív időtöltések a flourish állapotába vezetnek minket, azaz a virágzás állapotába. Mertin Seligmannek, a pozitív pszichológia atyának egyik alapfogalma ez a szó. A pozitív pszichológia a pszichológia egyik legfiatalabb ága. Az új irányzat fókuszában a boldogság áll, illetve olyan módszerek kidolgozása, amelyekkel tartósan boldogabbá válhatunk. Nem a pszichés problémákra és mentális betegségekre összpontosít, sokkal inkább olyan mintákat keres, amelyek segíthetik az elégedettség és a jólét elérését. Tehát ez a virágzás kifejezés magába foglalja, hogy mi kell a boldog, tetrekész és energiával teli élethez. Egy olyan állapot, amiben a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Növeli a produktivitást, elősegíti a fejlődést, megerősíti a mentális ellenálló képességet, így segítségével jobban meg tudunk birkózni a nehéz helyzetekkel. A virágzás tehát mindenképpen egy kívánatos állapot, amelyhez úgy tűnik többek között a kreatív időtöltések segítségével juthatunk. A kutatók meglepő eredményeket tapasztaltak. Azok a személyek, akik egy adott nap során alkotó tevékenységet folytattak, a következő napon lényegesen energikusabbnak, lelkesebbnek és izgatottabbnak érezték magukat. A kreatív tevékenység hatására tehát közelebb kerültek a virágzás állapothoz. A kutatók egyik legfontosabb következtetése, hogy nem csak a mesteri műalkotások, hanem az egyszerű mindennapi kreatív tevékenységek is fokozott jóléthez vezethetnek. Remek dolog, ha valaki jól bánik az ecsettel, tehetséges író vagy ügyesen komponál dalokat. De mindenki szerencséjére a kreativitás sokkal inkább egy skála, mintsem egy mértékhez kötött állandó jellemző. Az olyan apró elfoglaltságok, mint a főzés, kötés vagy akár csak a firkálás pozitívan befolyásolhatják a közérzetünket. Egy egyszerű szóvicc is új és eredeti ötletnek minősülhet, és a puszta álmodozás is kimerítheti az alkotó tevékenységet. A lényeg a megfelelő elmélyülés. A kreativitás egy adott szintje hozzáférhető szinte mindenki számára. Na ennek szellemében kívánok nektek kellemes napot, na meg persze hozom nektek az igazán jó slágereket.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac. Ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt láthatatlanban alkutnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: helyzet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy. Balaton Rádió.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer

0: voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Jobb adni, mint kapni. Ezzel a címmel kezdem a következő megszólalást itt a Maratoni Balatoni zenefolyamba. Boldogabbá tesz-e a másokra, mint a saját magunkra költött pénz? És ha igen, miért okoz ekkora örömet, ha másoknak segítünk? A Mindset weboldal szerint számtalan kutató, köztük a Nobel-díjas Daniel Kahneman és munkatársa is kimutatták már, hogy a kapcsolat a jövedelem és a boldogság között, ha bár konzisztens, de nagyon gyenge. Az alapvető szükségleteink miatt nem kell aggódnunk, a pénz alig-alig boldogít, állítják ezek a kutatások. Elizabeth Dunn, a University of British Columbia kutatója és munkatársai azt vizsgálták, hogy hogyan hat a boldogságunkra, ha magunkra, illetve ha másokra költjük a pénzünket. Az eredmények magukért beszélnek. A másokra, illetve jótékonyságra költött pénz mennyisége sokkal erősebb kapcsolatban állt a boldogsággal, mint ha saját magunkra költjük ugyanezt az összeget. Sőt, mi több, pusztán visszaemlékezni egy korábbi jótékonyságunkra is alkalmas a hangulat javítására. Érdekes módon azonban az emberek ennek nincsenek tudatában. A megkérdezettek többsége azt tippelte, hogy az önmagára fordított pénz okoz majd nagyobb örömet, és általánosságban meglehetősen kis összeget költünk ajándékra, jótékonyságra. Mi lehet hát az oka mégis ennek az intuíció ellenes eredménynek? Az embertársainkkal való önzetlenség akár a saját kárunkra is, általánosságban is egy paradox jelenségnek számít az evolúciós pszichológiában. Vajon miért maradt fenn egy olyan viselkedés az évezredek során, melyben az egyed a saját esélyeit csorbítja a túlélésre és szaporodásra a versenytársakéval szemben? Talán az adott egyed rátermettsége átmenetileg csökken, azonban azok a csoportok, melyekben jelen van a proszociális viselkedés, együttesen jobb eséllyel győzik le az akadályokat, és génjeik nagyobb eséllyel jutnak át a természetes szelekció rostáján. Az emberi jólétet három faktor befolyásolja. Ezek a kapcsolódás, a kompetencia és az önállóság. A proszociális költekezés képes teljesíteni mindhármat. Másokra költeni segíthet érezni, hogy a szociális háló részesei vagyunk. A legtöbb ember szívesebben adakozik olyan dologra, ahol az eredmény látható. Adni nem csak jobb tehát, mint kapni, de egyike azon kevés módszereknek, mellyel tartósan boldoggá tehetjük magunkat. A legtöbb pozitív életesemény, mely velünk történik, rövid időn belül semmiféle hatást nem gyakorol a jólétünkre. Ennek oka az, hogy egyszerűen adaptálódunk. Átállítjuk annak a mércéjét, hogy mi elvárható és szokványos az életünkben, és mi nem. Azonban a kedvesség apró gesztusai hosszú távon is hozzájárulhatnak a boldog, örömteli élethez. A most következő percekben mi is nyújtani szeretnénk nektek igazi balatoni slágereket. Olyanokat, amelyek azt gondolom, kicsit mindenkit

0: tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: Feltárjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió. Baby, put your

Vissza is tértem a remek zenék után, és jövök érdekes, hasznos információkkal. A következőkben az ebédszünet, a kávészünet, és esetleg egy gyors csocsóbajnokság munka közbeni hasznosságát fogjuk megnézni. Két nehéz tárgyalás vagy feladat közepette, azonban más típusú energiaforrásra és feltöltődésre is szükségünk van. A Mindset pszichológiai magazin szerint a jó szünet akkor hasznos, ha kikapcsol, feltölt és motivál. Olyan tevékenység, mely eltereli a gondolatokat az aktuális nehézségekről, feladatokról. Egy szóval kiránt a munkahelyi gödörből. Mindeközben persze az agyunk a háttérben észrevétlenül dolgozik, megforgatja, értelmezi az információkat, összegzi a megszerzett tudást, a régi és új ismeretek között kapcsolódási pontokat keres. Így lehetőség nyílik arra, hogy a munkaidőbe szúrt rövid szünetek hozzák az igazi áttörést, innovatív megoldásokhoz juttathatnak el. Friss kutatások alapján viszont az alábbi pontokra nagyon kell figyelnünk ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen a néhány perces kikapcsolódás. Egyrészt a délelőtti szünetek azok többet érnek, mint a délutániak. Habár gyakran azt gondoljuk, hogy reggel friss lendülettel több dolgot is elintézhetünk, ebédig ez aztán rosszul is lecsapódhat. A reggeli pörgés ugyanis sok energiánkat felemészti, szünet nélkül pedig korán a végére érhetünk tartalékainknak. Hamis mítosz, hogy bármi, ami nem munka, kikapcsol. Két feladat között érdemes olyan projekttel foglalkoznunk, amit pusztán örömből végzünk. Akár munkával, akár magánélettel kapcsolatban. Ez pedig lehet egy szerelemprojekt is, amit a csapatodért vagy az irodáért vállalsz el, nem pedig munkaköri kötelességből. Sok kicsi sokra megy. Ez szerint a tézis szerint több rövid szünet jobban visszaállítja az energiaszintünket egy munkanap folyamán. Míg a gyakori napi szünetek az alapvető energiaszintünket igyekeznek fenntartani, addig a hosszabb pihenések ennek az alapszintnek a fő meghatározói. Egy másik tézis az, hogy tervezzük, de ne vigyük túlzásba. A szünetek beütemezése és megtervezése friss kutatások szerint csökkenti azok élvezeti értékét. A legjobb szünetek tehát azok, amik nagyjából megtervezettek, de időben nem behatároltak. És az utolsó ilyen tézis, hogy a jó csapatmunka egy bögre kávéval kezdődik. Ez szerint az együttműködés esetén nem elég, ha mi vagyunk egyedül kipihentek és frissek. Egy egész csapat kell. Kutatások alapján azokban a munkacsoportokban, ahol a meeting előtt a csapattagok kávéztak, pozitívabb hangulat kerekedett, és utólag hatékonyabbnak ítélték meg a közös munkát. A kutatók megfogalmazták, hogy a kávénak köszönhetően magasabb éberségi szint volt megfigyelhető, ami nem csak a hatékonyságra, de a csapat hangulatára és kedvére is pozitív hatást gyakorolt. Az előbb elhangzottak alapján azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz már. Megterveznetek, illetve pontosítok, beiktatnatok a mindennapi kis szüneteket, de most itt az idő, hogy mi is iktassunk. Nem kicsi szünetet, kicsit hosszabbat, de azt garantálom, hogy szórakoztató lesz, hiszen a legjobbak szólnak.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugráló vár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balaton Kerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabadstrandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenlétét, illetve a negatív érzelmek relatív hiányát jelentik. Ezen a területen a két legkiemelkedőbb és a tudományra a legnagyobb hatást gyakorló alak Martin Seligman és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály. Többek között az ő nevükhöz fűződik a pozitív pszichológia központi témájának megfogalmazása is. A Mindset szaklap szerint egy 40 országot felölelő nemzetközi mintán végzett kutatásban azt találták, hogy boldogságunk nem függ az objektív egészségi állapotunktól, azonban szubjektív egészségi állapotunkkal kapcsolatot mutat. Ez alapján elmondható, hogy az a mód, ahogyan az emberek a valóságot észlelik, sokkal fontosabb, mint ahogyan objektíven a saját körülményeiket megítélik. Így saját magunk tudjuk befolyásolni aktuális jólétünket, boldogságérzetünket és szintünket, és jelentős mértékben javítani tudjuk pozitív gondolkodással és hozzáállással az egészségügyi állapotunkat is. Mindez elérése azonban sok gyakorlást, és valójában élethosszig tartó idő- és energiaráfordítást igényel, ugyanis az évek múlásával a pozitív érzelmek átélésének gyakorisága csökkenni látszik. Barbara Fredrickson, napjaink egyik legkiemelkedő pozitív pszichológia kutató, vizsgálatai azt igazolták, hogy azok az emberek, akik pozitív érzelmi állapotban voltak, jobb intellektuális teljesítményről számoltak be, míg aktuális tanulási képességeik is feljavultak. A pozitív érzelmek átélése nem csak önmagunkra, de környezetünkre is hatással van. Kifejeződésük előidézi a másik személyben, hogy ő szintén pozitív érzelmeket éljen át a velünk való interakció során. Sonja Leobomarski szerint, ha van is titka a boldogságnak, akkor az abban rejlik, hogy mindenki igyekezzen a számára megfelelő boldogságfokozó technikát választani, hiszen mindenkinek másra lehet szüksége. Ő maga is számos boldogságfokozó gyakorlatot és azok elsajátításának technikáját írja le, mint például a hála, az optimizmus gyakorlása, a rágódás és a társas összehasonlítás kerülése, a jó cselekedetek gyakorlása, kapcsolatok ápolása, a megbocsátás, a jelentudatosság. És ezért ő maga is azt javasolja, hogy lehetőségeink szerint igyekezzünk magunkra szabni a választott technikát, és végezzük azt heti rendszerességgel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogyha egy idő után unalmassá válna a technika alkalmazása, akkor érezzük magunkat szabadnak a változtatásra, átfogalmazásra, vagy esetleg választhatunk egy másik gyakorlatot is. A továbbiakban itt az éterünkben, az FM 88 héten a Balaton Rádió frekvenciáján beindul a tánc, mert jönnek az igazán jó fiatalos ütemek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió-Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
4: Időjárás.
5: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. Köszöntök mindenkit, kezdjük mindjárt a beszélgetést. Itt lesz a műsorban Andrádi Zsanett, színésznő, Zentai Bata Adrien Barbie, énekesnő és Siposev Tamás. Témánk a házasság.
2: Nagyon rossz tapasztalatokat hoztam a házasságról. Ha gondok merültek fel, akkor azt a szőnyeg alá kellett söpörni.
3: Elvált szülők gyereke vagyok. Más családokban így néztem, hogy ilyen, amikor valakinek apukája van.
4: Én nem nagyon akartam megnősülni.
3: Szerintem a házasságban egyrészt az fantasztikus, hogy tanúja van az életednek. Hogy van egy ember, aki többet tud rólad, mint bárki más jó esetben. Nyilván most a jó házasságról beszélünk. Van az a amerikai fogadalom duma, hogy minden ilyen esküvőn elmondják, hogy te vagy az életem szerelme, a legjobb barátom, a bla bla bla. És ezt mindig kinevetik, főleg így azok, akik nem látják rózsaszínűnek a világot, vagy azért, hogy ez túl nyálas. De valójában én arra vágyom, hogy olyan legyen a párom, akivel tényleg mindent ugyanúgy megbeszélhetek, mint a legjobb barátnőmmel, Brigittával. Ezzel kell mondanom, hogy ő a szívem legkedvesebb. 20 éve vagyunk barátok, és fantasztikusan hálás vagyok, hogy nekem ilyen barátom van, és ő is csodálatos házasságban él. És én voltam az esküvői tanúja. Olyan dolgokat megmerjek beszélgetni majd a párommal, vagy a partneremmel, mint Brigivel, de közben hát nyilván ő legyen a legszebb és legkívánatosabb személy számomra.
5: Na most mi lesz például Brigivel, ha megházasodsz, akkor már majd megbeszélsz a férjeddel mindent úgy, mint most Brigivel, és akkor lehet, hogy Brigivel egy kicsit már kevesebbet
3: soha
5: tudsz.
3: Soha nem lesz olyan.
5: Na tessék, de akkor viszont kevesebbet tudsz beszélni a férjeddel.
3: Vagy kétszer elmondom.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Amikor mi összeházasodtunk, akkor nagyon-nagyon sokáig nem tudtuk megfogalmazni azt, hogy most mi változott. És aztán eltelt egy kis idő, és utána fogalmazódott meg az, hogy nekünk vannak közös céljaink. Akkor lettek közös céljaink. És hogy egyáltalán ezt mi közös erővel azon egy úton szeretnénk végigvinni, nem mindenféle mellékvágányokkal, meg egyébbel, hogy na akkor én most még előtte még akkor én ezt akarom, meg azt, meg amazt, és akkor nem tud összejönni, tehát a kettő, hanem mindent úgy alakítottunk, hogy ténylegesen mind a kettőnknek az akarata, a vágyai, a céljai egyfelé terelődjenek.
3: Mi a jó a házasságban?
4: Vannak jó oldalai is, nyilván a stabilitás.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Ugye a szeretet, amit kap az ember, akkor a gyümölcs, a gyermek, és mondom mindezt annak ellenére, hogy igazából én nem nagyon akartam megnősülni.
3: Még nem aztán,
4: hogy neve legyen a gyereknek, és akkor kimondtam ezt így konkrétan. De mivel, hogy azelőtt mi éveken átéltünk együtt békességben, akkor úgy persze, hát akkor miért ne? És teljesen jó. Nem bántam meg.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
5: Tehát én azt gondolom, hogy ez egy döntés, amit a fejünkben hozunk meg. Mindig lesz szebb, jobb, fiatalabb, izgalmasabb, hogy szoktuk mondani, hogy számahelyeket is unja valaki. De az, hogyha én eldöntöm, hogy egy embernek adom a kezébe az életemet olyan értelemben, hogy azt mondom, hogy te vagy a társam a nehézségekben és a boldogságban is, hogy veled akarok élni, lakni, akarom, hogy lásd azokat a titkokat rólam, ami csak te láthatsz, hisz akár azt, hogy nézel a tévét, vagy bármi. Az egy döntés, semmi más. Tehát úgy értem, hogy ha ezt a döntést nem tudom meghozni, akkor nem kell megházasodni.
2: Szerintem minden nő, minden lány szinte gyerekkora óta arra vágyik, hogy ott álljon az oltár előtt.
3: Fehér lovon
2: jöjjön a herceg, igen.
3: Jön a herceg.
2: Megkérje a kezét.
3: Megkéri.
2: Igen, és aztán habos-babos ruhában oltár elé állni, tehát hogy szerintem, hogyha nem is, a felnőtt korban ez nem is marad meg, de azért gyerekként nagyon sokan erről álmodozunk, és aztán ugye a családalapítás, a gyerekek, a minden, ami igazából ezt körbe övezi, valahol erre vágyunk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Andrade Zsanett.
2: I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you touch.
0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Andrade Zsanett, színésznő.
3: Én egy

0: majd a kislány, gondolják mondjuk a nézők.
1: Hát nyilván ez egy kínos dolog olyan szempontból, és itt jönnek a társadalmi elvárások. 43 éves vagyok, sose titkoltam a koromot, a Wikipédián is rajta van.
0: Na most a nézők gondolják, hú!
2: Milyen jól tartja magát!
0: És még nem, hát akkor mikor lesz már gyermeke? Hát akkor nem kellett volna már elkezdeni? Nem, most csak
1: igen,
0: mondom.
1: De én értem, és igen, lehet, hogy el kellett volna kezdeni, de én nem találkoztam előzőleg olyan férfiakkal, egy, aki elkötelezte volna magát mellettem, tehát ez két ember kell. Vagy már, mivel ennyi idős vagyok, olyan férfiakkal találkoztam, akinek már volt családja, elvált, és már nem akart új családot abban az értelemben, hogy nem akart már új gyereket. És a kapcsolatok elején általában akartak, aztán közben rájöttek, hogy mégse akarnak. És így mentek az évek, és az én szerencsétlenségemre az évek ott tartanak, hogy ennyi idős vagyok.
0: Az évek jól tartanak. Én így hallottam, nem így mondtam, de egyébként az évek jól tartanak téged.
1: Igen, csak nagyon bántó az, amikor valaki kívülről azt hiszi, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy. Nincsenek ott négy fal között. Nem tudom kiírni a Facebookra, hogy elnézést, az összes párkapcsolatomban voltak csodálatos pillanataim, és a férfiak nem azért hagytak el, mert egy hárpia lennék, vagy egy ilyen, hanem a körülmények úgy hozták, hogy nem egyek a vágyaink. Hát és persze. Sok ember van így szerintem az én koromban, hogy nem találta meg azt a férfit, vagy azt a nőt, aki pontosan ugyanazt az utat szeretné, amit ő. És remélem, most már azon az úton vagyok, hogy közelebb vagyok a célhoz. Én azt gondolom, hogy 35 évesen, vagy 30 évesen, vagy 25 évesen szülni is teljesen más jelent, mint majd ami nekem lesz, vagy akár 44-45 évesen. De, mert ilyenkor jönnek az fiatal anyukák, hogy azt a gyereket fel is kell nevelni. Nincs rá semmilyen garancia. Én voltam olyan temetésen, ahol fiatal lány temettünk két gyerekkel. Semmilyen garancia nincs arra, hogy valaki 100 évig fog élni. Ugyanannyi esélyem van felnevelni nekem is a gyerekemet, mint annak, aki 10 évvel hamarabb szült, mint én, és ugyanannyira nincs. Tehát, hogy az élet ennél sokkal kiszámíthatatlanabb. Viszont azt is tudom, hogy az én házasságom teljesen más alapokra fog épülni, mint ha 20 évesen mentem volna férhez. Teljesen mások a prioritásaim most. Teljesen más, hogy kerestem a páromat, mint 20 évvel ezelőtt. Most, hogy tehát mások a fontosak, és lehet, hogy nekem ez volt az utam, hogy én ilyen későn találjam meg azt, akit én vártam. De én hiszek a házasságban.
3: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
5: Időjárás.
6: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kislányként mi volt az, amit magad körül láttál, hogy a házasság a szent és érthetetlen?
2: Én nagyon rossz tapasztalatokat hoztam a házasságról.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Nem is feltétlenül az, hogy szent és sérthetetlen, hanem inkább azt, hogy nem szabadott kimondani a problémákat. Ha gondok merültek fel, akkor azt a szőnyeg alá kellett söpörni.
1: Ezt láttad?
2: Ezt láttam. Tehát abszolút nem jó példa volt előttem, de én mindezek ellenére én kreáltam magamnak egy olyan kis álomvilágot, amiben az volt, hogy tényleg a herceg fehér lovon, és hogy tényleg az a meseszerű, az igazi beteljesülős, nagy-nagy terelem, és én hosszú évek alatt én ezt hajtottam. Nagyon-nagyon sokáig.
1: Hogy meglegyen.
2: Igen.
1: És aztán lehet, hogy majd nem jött a lovag, de nem ő az, nem ő az, nem ő, nem ő, nem ő, akármerre nézek, bárhonnan jönnek a kérők, de nem ő, nem, nem, nem ő az én lovagom. És egyszer csak
2: meglett.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
4: Attól, hogy mondjuk én most egy jó párkapcsolatban élek, az is lehet, hogy ő lesz a férjem, és az is lehet, hogy nem. Én nem vagyok jövőbe látó. Tehát úgy értem, hogy nem tudhatom, hogy mi fog történni. Én lennék a legboldogabb, hogyha egy év múlva visszajövök, és azt mondom, hogy de ha nem így lesz, akkor sem leszek elkenődve. Már nyilván el leszek kenődve, hogyha olyan értelemben, hogy persze szeretnék révbe érni, de nem adom fel azt, hogy megtaláljam azt, akire azt gondolom, hogy tökéletes társam a hétköznapokban.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha nehézség adódik, nagy nehézség, akkor azt te mennyire éled meg végletesen, végzetesen?
2: Én hajlamos vagyok a drámázásra, igen.
1: Tehát, hogy végletesen nagyon azt érzed, hogy akkor most mindennek vége? Így?
2: Vagy legalábbis nagyon nehéz lesz megoldani, meg biztos nem jó irányba megy majd a kimenetel, meg bla bla bla.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: És akkor a feleségemre viszont megvan az a képesség, hogy ezt oldja.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
4: Miért szoktak elválni az emberek? Vagy azért válnak el, mert nem járnak, tehát nem együtt fejlődtek és elfejlődtek egymás mellől, amikor nincs harmadik személy, hanem egyszerűen nem tudnak már együtt kommunikálni. Ez akkor fordul elő, amikor azt érzem, hogy két ember, amit mondtam neked, hogy elfelejti azt, hogy miért szeretett egymásba, és nem dolgozott a kapcsolatukon, és nem voltak közös projektek.
1: És ez egy olyan nehézség, ami miatt el kell válni?
4: Nem tudom. Minden kapcsolatban a kommunikáció elvesztése az, ami oda vezet, hogy valamiból probléma lesz. Ha bejön egy szerető a képbe, akkor van egy ilyen mondás, hogy nyitott ajtó, vagy hogy csukott ajtó még senki nem ment be. Tehát, hogy egy stabil házasságban nem tud bejönni senki.
1: De ha mégis bement?
4: Hát az megint két opciós. Az egyik opció, hogy a szerelem vagy csak alkalom. Ha szerelem, akkor megoldható-e, hogy helyre lehessen hozni a házasságot? Vagy ha alkalom, akkor is. Hogy ezt valaki tud-e olyan nagyvonalú lenni, hogy elfelejtse? A másik pedig tud-e hűséges maradni? Tehát ott van egy óriási bizalomvesztés. Vagy ez a harmadik ember jövetele döbbenti őket rá, hogy elveszíthetik, amiük van. Olyan is van, hogy néha megerősödik egy házasság attól, hogy valaki bejött a képbe.
1: Van-e olyan nehézség szerinted egy házasságban, ami belőled azt váltaná ki, hogy itt már nem lehet megoldást keresni? Vége. Válás.
4: Nem
1: szeretne az ember.
4: Nem úgy értem, hogy nem véletlen, hogy még nem vagyok házas. Mert szeretnék olyan kapcsolatot, ahol ez nem fordulhat elő. Én azt gondolom, hogy olyan embert keresek, remélhetőleg találtam. De mondom, nem vagyok jövőbelátó, és nem akarom elkiabálni, le is kopogom minden helyen. Hogy egy olyan félt keresek, aki, ha azt mondom, hogy figyelj, ezt nem tudjuk megoldani ketten, mert nem láttunk rá jól egymásra valami miatt, és kell egy külső szem, az nem fogja szégyelni magát, hogyha elmegyünk egy pszichológushoz, és hajlandó lesz velem megmenteni a házasságunkat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: guess I'm selfish.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Andrádi Zsanett, színésznő.
3: Attól, hogy nem volt apukám, láttam más családokban, jártunk át barátnőkhöz, ahol volt férj, és nagyon így néztem, hogy ilyen, amikor valakinek apukája van. Persze volt bennem egy ilyen, hogy jaj, de jó lehet annak, akinek van apukája, de nem hiszem, hogy ez kihatna arra, hogy ezért nem vagyok házas, hisz a bátyám ugye nagyon hamar megházasodott, és azóta is hát majdnem 20, több mint 20 éves házasok a feleségével, úgyhogy nem hiszem, hogy ezért nem vagyok házas. Szerintem egyszerűen nem volt szerencsém. És amúgy, ha lehet ilyet kérni az emberektől, hogy olyan jó lenne, hogyha a gyerekteleneket, vagy akik nem házasok, hogy így nem, kicsit úgy elnézőbben viselkednénk azokkal az emberekkel, akik egyszerűen csak még nem voltak annyira szerencsések, mint ők. Én ezt bírnám.
2: Mitől jó egy házasság?
4: Hát figyelj, attól, hogyha érezhető szeretetnek marad.
2: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Számszerűsíthető fizikai kontakt megmarad, harmónia megmarad, nem távolodik el a világnézet, az erővonalak se borulnak meg, és hogyha az asszony jókat főz.
3: Én hiszek a házasságban, azért, mert rengeteg pozitív tapasztalatom van a barátaim révén.
4: Minél több idő telik el együtt, annál kevésbé van esélye nagy nehézségre.
2: Míg a halál el nem választ.
3: Én hiszek benne, úgyhogy igen.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Még 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a temúról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
4: Időjárás.
5: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kezdünk versenyhelyzetek a mai beszélgetésben. Elsőként Lajtai Kati énekesnővel.
2: Ez a legjobbnak kell lenni kérdés, ez szorongással tölt el. És mégis valahol az emberben munkál, hogy már pedig nagyon jónak kell lenni, mondjuk ez jó, de talán az, hogy a legjobbnak kell lenni, hát ez így...
1: Hát, sőt, te tulajdonképpen felkészítesz tévésokban, és felkészítesz másokat, hogy ők a legjobbak legyenek.
2: Az más. Azt szeretem támogatni, hogy magukhoz képest a legtöbbet és a legjobbat hozzák ki.
1: Igen. És ott a versenyben is?
2: És a versenyben, hát... Na, az érdekes, mert ez egy verseny, és önmagában a versenyhelyzetet például amúgy én nem szeretem. Saját életemben sem szerettem soha, mert nem tudok veszíteni, nem szeretek veszíteni.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
3: Én próbálkoztam versenyzéssel, nyertem is díjakat versenyeken, így szakmai versenyen. Őszintén azt érzem, hogy belőlem a verseny nem hoz ki jót. Vannak olyan személyiségek, akiknek ez nagyon sokat ad a versenyzés. Számomra, ha legbelül magamban nézek, akkor igazán nem számít nekem az, hogy te most azt gondolod-e, hogy én vagyok a legjobb bűvész a világon. A hozzám közel álló embereknek úgyis én leszek, de azért, mert szeretnek.
1: De egyébként nem ezzel végasztalja magát az az ember, aki mondjuk nem nyerte meg az olimpiát, még aki pedig megnyerte.
3: De biztos.
1: Ő pedig azt mondja, hogy nekem azért az mégiscsak jó érzés, hogy mindenki tudja, hogy a legjobb az én vagyok.
3: Lehet, tehát az is lehet, hogy ez egy önvigasztalás, mert amúgy lehet, hogy ezzel nyugtatom magam, hogy én nem tudom, nem nyertem 100 bajnokságot ebbe, de igazából én ezt elfogadom, hogyha nem én leszek soha a legjobb. Vagy hogy nem tudom, én ezzel így megvagyok és jól vagyok.
1: Góga Nikó személyi edző.
4: Én azt hiszem, hogy a sportban én azt mindenképp köszönhetem, hogy én abban úgy megéltem ezt a fajta ambíciómat. Tehát, hogy továbbra is ez a versenyzői attitűd és sportolói mentalitás itt dolgozik bennem, de nincs az a görcsös akarás, hogy ne tudnám elengedni, és még mindenképp utcai futóversenyeken kéne indulni, mert nem tudom, hanem hogy elfogadom, hogy sportolni még mindig nagyon szeretek, nem akarok már feltétlenül győzni benne, mert nem akarok és nem tudok annyi időt rászánni, hogy a legjobb legyek, és élvezem azt, hogy az életnek egy nagyon sok egyéb színes területe nyílt még ki, amiben ott lehetek.
1: És volt egyébként egy váltópont, hogy volt, amikor csak a győzelemre tudtál koncentrálni, és aztán egyszer csak váltottál, és azt
4: amikor
1: mondtad,
4: beláttam azt, hogy nem vagyok annyira tehetséges, hogy mindent én nyerjek meg. És itt fordult át bennem az, amikor én nagyon olimpiai bajnok akartam lenni 8-10 évesen, mert elolvastam a Székely Éva könyvét, és azt hittem, hogy ez mindenkinek megadhat, aki nagyon akar. És aztán nyilván a tapasztalat meg, ahogy éri be az ember, mutatja meg, hogy figyelj, egy ügyes rátermett kis csaj vagy, de ez egy erős középmezőny. És azt mondom, hogy jó, akkor viszont nem teszek rá még 4 évet, hogy ne 39. legyek az olimpián, hanem 36. Hanem akkor nézzük még, milyen kincsei vannak az életnek.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maksa Zoltán humorista.
2: Tudod, volt egy érdekes tapasztalat gyermekkoromban. Én atletizáltam a Csepel-SC-ben, és volt egy futóverseny, életem első versenye. És képzeld, az történt, hogy felsorakoztunk ugye 8-an a rajtnál, 8 darab gyermek, egyforma korú, eldördült a startpisztoly, elindultunk, mint az állat, és első helyen voltam, majdnem első helyen voltam, mellettem futott egy picit lemaradva a másik gyerek, és képzeld el, hogy megcsinálta azt, hogy szép lassan jött befelé a pályámon, és elém állt így, hogy majdnem elbotlottam a lábába, hogy hátrafelé emelgette. És a végén emiatt, hogy ezt így megcsinálta, és emiatt nem tudtam a saját tempóba szaladni, leálltam és kiszálltam. És ez volt az első, ami az ilyen érdekes versenyhelyzet folytán egy olyan csalódást okozott nekem, ami a későbbi versenyzésemet is megpecsételte.
3: Akarod, hogy ez ezután is így legyen?
2: Jaj, hát nem, hogyha lenne valami olyasmi, ahol eséllyel pályázhatnék.
3: Hát már nem azért mondom, csak mert mi lenne, ha most így visszamennénk abba a helyzetbe, ott vagy megint a futópályán gyermek, vagy megint teljes gőzzel, mint egy puskagolyó úgy száguld, az jön be eléd a gyermek, és mondjuk hirtelen így gondolatban elkezdesz kiáltani neki, hogy félre! És akkor ő tényleg most gondolatban azt látod, hogy kimegy előled, és megnyered a versenyt, akkor lehet, hogy másképp alakult volna az egész életed?
2: Igen, szerintem igen.
1: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
4: Gyerekkoromban egy kis időre jártam teniszezni, és akkor ott, amikor mentek a teniszmeccsek, és amikor vesztésre áll az ember, akkor az a rossz pszichológia jön, hogy akkor így nem az, hogy de most azért is fölülkerekedek, hanem én a másik irányba megyek, az idegeskedős, amiből már semmi jó nem sül ki.
3: Lehet, hogy akkor dükitöréseid lesznek,
4: és most hát már nem érdekel. Óvodáskoromban, amikor kártyáztunk, családi kártyázáskor, az asztal közepére csapva, mert már most biztos vesztő. Tehát ez a vesztésnek a képessége, hogy valaki jól tudjon veszíteni, szerintem az nagyon nagy dolog, és ebbe kell is fejlődni, de azt tudom, hogy a gyerekkoromban azért ez nehezen ment. Ez
3: és
4: a
3: most?
4: Játékvesztés. Hát most csak az van, hogy feltétlen nagyon nagy versenyhelyzetben például nem szeretem magam tenni.
3: Lehet, hogy pont ezért, hogy
4: és ezért tök jó ilyen segítő pozícióban lenni akár egy tévéműsorban is, hogy végül is nem én versenyzek, de amit csak tudok, azt beleteszek, hogy ők viszont jól teljesítsenek, vagy jól legyenek benne.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: A hibával úgy vagyok, hogy én, ha én hibázok, magamra nagyon-nagyon tudok haragudni. Az a metódusom, hogyha valami nem jön össze, az két okból lehet. Mivel ugye egy nagy színpadi show-nál mondjuk, ott már nem csak én vagyok a produkcióban, sok háttérember, stb. Van. De ha a másik hibázik, és amiatt nem jön össze, vagy ha én hibázok, akkor is azt kell mondanom, hogy konstatálnom kell, hogy jó, itt most ez nem sikerült. De nyilván az elején elönti az embert az érzelem, hogy a csalódottság, a bűntudat, a harag saját magam felé, de utána az a szokásom, hogy leülök, és adok magamnak egy időt, egy 5-10 percet, hogy saját magamban ezt helyre tegyem, hogy ebből most hogyan tovább.
1: Góga Nikó személyi edző.
3: Lehet, hogy elnézőbb vagyok magammal a próbálkozások kapcsán. Tehát, hogy azzal azért szélesedik egy kerítés, egy terület, hogyha megtapasztalja az ember ott, hogy itt például egy fal volt, és ha levonja az ember a következtetéseket, akkor az olyan építő jellegű tud lenni, hogy a legközelebb hogyan fogom mindezt megpróbálni. Tehát a kudarchoz való hozzáállás, vagy egy sikertelen próbálkozáshoz való hozzáállás, az nem biztos, hogy sikertelenség vagy kudarcként kell értelmezni, hanem egy tapasztalatként, amiből aztán gazdagabban is tovább lehet menni.
4: Ez valószínűleg egy ilyen sportolói hozzáállás, lehet, hogy mindig, ahol javítható pontokat találsz, azokat próbálod mindig javítani, hogy itt is lehet javítani.
3: Szerintem ez nagyon élhetővé teszi az életben való próbálkozásokat. Ez nagyon-nagyon hasznos képességnek vélem, és lehet, hogy a sport kovácsolta ki, ezt nem tudom már nyilván visszavezetni, hiszen ez a 20 év versenysportban eltöltött év és ez az életszakasz, ez annyira meghatározó, hogy már nem tudod lemetszeni, hogy a személyiségednek egy alapvető köve, vagy a sport által lett kicsiszolva. De tény, hogy jelen van.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Baby, put your

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Még 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a temúról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
4: Időjárás.
5: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Megengeded Katinak, hogy hibázzon?
2: Hát ha megengedem, ha nem, ez sikerül. Inkább ez az, hogy hogyan birkozunk meg vele, vagy hogyan.
3: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
2: Bocsájtjuk meg magunknak. Ebben szerintem fejlődtem. Tehát nem csapkodok, és azért nagyon sokáig nem emésztem magam. De például a játékokban már felnőttem, tehát tudok veszteni, már nem csapom oda a kártyaszt a közepére a lapokat. Most már az a kihívás, hogy ezt a gyerekemnek is valahogy megtanítsam, hogy hogyan kell ügyesen, szépen veszíteni.
1: Van B-terved egyébként arra, hogyha egy nagy színpadi produkcióban mondjuk valami, az a pillanatnyi dolog nem sikerül, akkor van mindig egy olyan terv a fejedben, hogy akkor hogyan tovább? Jó az, hogy van? Tehát mert kérdezem ezt, ha van egy B-terv, akkor lényegében szinte van egy út arra, hogy akkor a B-terv is megvalósul. Persze. Ha nincs B-terv, akkor viszont muszáj, csak muszáj megvalósulnia.
4: Igen, de szerintem az van, hogy muszáj megvalósulnia, de kell B-C-D-terv.
3: Kisvé Balázs illúzionista.
4: Tehát, hogy nekem ez fontos, ez azért, hogy nyugodtságot és biztonságot adjon, de nyilván az A-terv a legjobb kimenetel, a B már kicsit gyengébb, a C annál is, és a D annál is. De mindig van kiút, és ez ad egy biztonságot.
1: És amikor versenysportoló voltál, közben volt a mindenképpen győzni akarás és egy pontra koncentrálás, hogy csak a győzelem,
2: ott ezerszer volt,
1: fejben kipróbálni,
2: igen.
1: És csak azt látni, igen. Hogy csak a győzelem?
3: Góga Nikó, személyi edző.
5: Igen, csak olyan sok mindent lemetsz akkor az életről ez a fajta hozzáállás, hogy aztán egy hiányérzetet szül, hogy de mi van a minden mással.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy viseled, ha hibázol?
2: Hát ketté kell bontanom a kérdést, ha külső körülmény miatt hibázom, tehát vagy megzavarnak, vagy valami más történik, akkor nagyon mérges tudok lenni.
3: Magsa Zoltán humorista.
2: Általában a külső körülményre.
1: Ott rögtön? És te igen, felbőszülsz?
2: Én felbőszülök, de nem vagyok visszaszólós típus, tehát a végletekig szoktam ezeket a dolgokat hagyni, húzni.
1: Bentartani, azt mondani?
2: És bentartani. Így van, vagy a végén nagyon-nagyon finoman, vagy udvariasan megkérek valakit, vagy éppen zavarja az előadást, hogy...
1: Azt, hogy takarodja most már innen.
3: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
4: Jó, mondjuk, amikor sakkozunk a Mátémmal, akkor szoktunk olyat csinálni, nagyon vesztésre áll, akkor egy laza mozdulattal megfordítjuk a táblát.
1: De jó.
4: És akkor fordul a kocka, de hát azért ezt tudja ő is, hogy akkor ez most átjátszása volt a rendszernek.
1: De amúgy milyen jó példa a sakk, mert szerintem a sakk az önmagában pont olyan, mint az élet ilyen szempontból. Nem, hogy amikor a másik azt hiszi, hogy nyerésre, azt te mondjuk már magadban mosolyogsz, hogy hát Szabolcskám, most akkor matt, akkor egyszer csak én egy olyat lépek, hogy neked matt. Nem ez történik néha a sakkban?
4: Hát,
1: és akkor
4: bizony.
1: Nézel, hogy...
4: A bizony. Igen, igen, igen.
1: Versenyhelyzetekről beszéltünk már itt most, nincs benned versenyhelyzet, de van a zsebedben egy kártyapaklén, azt látom, jól láttam, abban a zsebedben.
5: Igen, csináljunk vele valamit.
1: Hát, ha lehet.
5: Jó, próbáljuk ki veled, egy érdekeséget rögtönözni fog teljesen, mert nem készültem, hogy mutatvány lesz.
1: És ha nem sikerül?
5: Ha nem sikerül, megmutatom, hogy néz az. Próbáljuk ki azt, hogy nem sikerül, jó? Hogy akkor mi történik.
3: Kisvé Balázs, illúzionista.
5: Az a kérdésem, hogy onnan így látod a kártyalapokat a kezem? Arra kérlek, az egyik lapot jegyezd meg. Egyet meg tudtál jegyezni?
1: Megjegyeztem.
5: Igen? Szeretnéd előtte a kártyapaklit összekeverni, mielőtt csinálunk mármit?
1: Egy picit összekeverem.
5: Egészen nyugodtan. Csak ne felejtsd el a lapot, amire gondoltál.
1: Okay. Így egy picit megkutyultam. Visszaadom.
5: Jó, nagyon érdekes. Ugye tényleg teljesen különböző lapok vannak ebben a pakliban. Én azokat a mutatványokat szeretem a legjobban, pláne hogyha mondjuk kártyáról van szó. Azt gondolnád, hogy ha most húzol egy kártyát, valamilyen fondorlatos módon, hát ügyes a kezem, megtalálom, stb. Igen. De te most nem kihúztál egy lapot, te pusztán gondolsz egy kártyán.
1: Igen.
5: Semmi más nem fog csinálni, mint megpróbálom kitalálni, hogy mi az a lap, ami a fejedben van. Ez azért eléggé meghaladja az átlag kártyatrükköt. Arra szeretnél kérni, hogy képzeld el magad előtt azt a kártyalapot, amire te csak gondoltál.
1: Látod magad előtt? Igen.
5: Most így megpróbálom wifi-n áthozni az infót. És egyetlen egy kártyalapot kiveszek innen a pakliból, és leteszem az asztalra. Mielőtt bármi történne, nem fogok hozzányúlni egészen addig, amíg vége nincs a mutatványnak, ahhoz az egy laphoz. A kérdésem az, hogy most először hangosan mondd ki, hogy nézett ki ez a kártyalap, amire gondoltál? Melyik lap volt ez?
1: Piros volt, 10-es volt.
5: Piros, 10, és a rombusz volt rajta, vagy szívecske?
1: Hát én azt hiszem, szívecske annyira nem is
5: felvezek. Igen, az a kör 10-es.
1: Kör 10-es, szívecske.
5: Én egyetlen egy lapot félretettem, még egyszer tisztázok. Te csak gondoltál egy lapra, amikor így megnézted a kezembe a kártyákat. Én egy lapot kivettem a sok közül, pont a kör 10-es, amire te gondoltál. Ezt neked adom emlékbe.
1: Köszönöm. Jó.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az neked az életben, amit csak a tevékenység öröme miatt csinálsz? Csak azért.
2: Kerámia festés.
1: Kerámia festés.
2: Nagyon ritkán jut rá alkalmam, de például kerámia festés.
3: A festés világa, ez egy olyan dolog, ami kikapcsol teljesen. Tehát,
1: nincs tét.
3: Nincs. A festés világa, ez egy olyan dolog, ami kikapcsol.
4: Papíron közül vonalzó,
1: hát
4: és
1: akkor lehet, hogy az a...
4: megérkeztünk Szabolcs végre.
1: És akkor az, és azt csak azért csinálod, mert jó.
4: Igen, de nincs hiányérzetem, ha az nincs,
1: jó,
4: mert
1: jó.
4: Annyi jó, hát minden jó. Más is van.
1: De akkor az olyan?
4: Az például olyan, igen.
1: Hát, és akkor ott színek? Milyen színek? Bármilyen?
4: Harsány.
1: Harsány, bármilyen színek, és igen. Mindegy, hogy mi lesz belőle, ugye?
4: Hát ez nagyobb, hogy mandalaként képzeljük el, csak na, nem tessé. A mandala jellege a fontos, hanem hogy... kis cikkelyeket, szelvényeket különböző színre, és azok egymás mellett hogyan férnek meg. Az például, hogy valóban egy örömérzettel jár, és akár egy ilyen haszontalan tevékenységet is félhetnénk, de valóban ott csak az örömérzet miatt, csak az örömérzet miatt.
5: A kisfiú vonatozik. Tehát van két komplett, igen nagy darabszámú modellvasút készletem, egy hálul és egy kerti, egy G-jelű, ahol ekkora a mozdony.
1: Ráülsz?
5: És nem, sajnos nem akkora, de a jövő az az lenne, hogyha egyszer sikerül
1: kerti vonat.
5: Vidéken vennem valamit, igen, valami kis tanyát, akkor oda mindenképpen szeretnék egy ráülőset. Úgyhogy igen, tehát a lényeg, hogy a gyermeki én ember, a magánember, az elvonulós, az tekeri a szintetizátorokat, a felnőtt magsa. Zoli. De ha a gyermek Magsa Zolit kérdezed, akkor az vonatozik. Vonatozik. És érdekes módon, hogy ezt nagyra értékelik a barátaim is, sőt, némelyik kifejezetten irigy, hogy te még ki tudsz kapcsolni, te még tudsz gyerek lenni.
1: És a barátaid 6 éven felüliek?

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
0: Időjárás.
1: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Titán eső esik egy extraszoláris bolygó felhőiből, ami hatalmas tükörként viselkedik. Folyékonyként távozik egy dél-amerikai vulkánból. Létrehoztak kutatók egy új fényszerkezeti technikát, amely megoldhatja a kvantumszámítás technika legnagyobb kihívásait. Otthon is komposztálható, biodegradálható műanyagot állítottak elő amerikai tudósok. Baráti társaságban megnyugszik a csörgő kígyó. A jövőben már 3D nyomtatással készült tért protézist kaphatnak a betegek. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A Holdon talált gránit tömbről hallhatnak első hírünkben. Korábban csak egészen aprócska gránitos szemcsék kerültek elő a holdi kőzet mintákból, most viszont egy körülbelül 50 km átmérőjű gránitos kőzettömbre bukkantak a Holdon. A kőzettömb története a holdi vulkanizmussal kezdődik. Égi kísérőnkön a vulkáni folyamatokban a felszínre került, ismert kőzetek bazaltosak, lávafolyásokból származó bazalt borítja a hold felszínének körülbelül 16%-át. Nem igazán sikerült azonban eddig olyan kőzetekre bukkanni, amelyek kevésbé hígan folyós, magasabb szilícium tartalmú volna. Van a hold túlsó oldalán egy terület, amelyre 1998-ban bukkantak rá egy hold körüli űrszonda mérései alapján. A mérések szerint körülbelül 10 Celsius fokkal melegebb a terület a környező régiónál. Mivel a hold kismérete miatt réges-régen kihűlt, ezért hiába vulkáni eredetű a terület, szó sem lehet a mélyben lévő olvadékról. Egyetlen folyamat van, ami képes hőt termelni, a radioaktív elemek bomlása. Itt lép képbe a gránit, ez a kőzet ugyanis magába zsúfolja a radioaktív elemeket, mint a tórium vagy épp az urán. Gyakorlatilag ez tekinthető az egyetlen olyan kőzettípusnak, amelyben a méréseknek megfeleltethető mennyiségű radioaktív elem lehet. A kutatók arra jutottak, hogy a terület egy egykori gránitos vulkáni magmatározóból eredő kőzetek maradványa lehet. Mivel a holdi körülmények gyökeresen eltértek és eltérnek attól, amire saját bolygón geológiája képes, a kutatók szerint rendkívül fontos volna mielőbb megismerni közelebbről is ezt a hatalmas kőzettestet. Hatalmas gránit tömbről számoltunk be az előzőekben, melyet a Holdon fedeztek fel kínai űrszondák. Az űrkutatás újabb felfedezéséről ejtünk szót a továbbiakban. Titán eső esik egy extraszoláris bolygó felhőjéből, ami hatalmas tükörként viselkedik. Az eddig ismert legfényesebb naprendszeren kívüli bolygónak felhői fémes összetevőket is tartalmaznak, ezért csillagának fényét 80%-ban visszatükrözi. A sűrű felhők, amelyek a légkörben kialakulnak, egyrészt eléggé reflektívek ahhoz, hogy a csillag fényét 80%-ban visszatükrözzék, így bizonyos mértékben megakadályozzák, hogy túl forróvá váljon a bolygó és elpárologjon. Másrészt nehezebbé teszik a felhőket, amelyeket emiatt nehezebb elsöpörni. A becslés alapján körülbelül 800-1800 Celsius fokos tartományban mozgó hőmérséklettel bíró atmoszféra részben szilikátokból áll, amiben titán és más fémes elemek találhatóak, és a felhőkből időnként titán részecskék hullanak alá. A légkör körülbelül olyan mértékben reflektív, mint a naprendszer bolygói közül a Vénusz, aminek felhői a nap fényének hozzávetőlegesen 75%-át tükrözik vissza. Az égitest egyelőre a legfényesebb ismert exobolygónak számít. Az imént ismertetett égitest légköre annyi fémes összetevőt tartalmaz, hogy egy nagy tükörré alakítja az atmoszféráját. Hamarosan a Föld belső magját vizsgáljuk földrengés hullámok segítségével. Maradjanak velünk!
3: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A belső földmag új vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. Megvizsgálták szeizmológusok bolygónk legbelsőbb régióit földrengés hullámok segítségével. A 2442 km átmérőjű belső földmag nagyrészt vasból és nikkelből áll, s egy egész kevés egyéb elem található még benne. A friss kutatásból kiderült, hogy a belső mag nem valami egyöntetű, homogén vasgolyó, ahogy eddig vélték, hanem különféle jellegű anyagok szövedéke. Ahhoz, hogy a Föld legbelső régiójának jeleit megtalálják, előbb le kell hámozni a külsőbb rétegek okozta jeleket, és ez a legnehezebb ebben a feladatban. A kutatók természetesen előforduló földrengéseket vizsgáltak egy globális hálózat segítségével. A detektált földrengés adatok rengeteg tudományos kutatásban kaptak már eddig is fontos szerepet. Ezek segítségével bolygónk belsejére és még a légkörére is rápillanthatunk. Detektálhatóak a légkörben megsemmisülő meteorok, de még bána csapatot is sikerült a segítségével azonosítani. Segíti az időjárás előrejelzést és a jéghegyek kialakulásának megértését. A Föld belsejének vizsgálatára a rengés hullámok terjedése ad lehetőséget. A rengések ugyan a földkéregben pattannak ki, ám áthatolnak a bolygó belsején, és közben kissé megváltoznak a rezgés hullámok tulajdonságai. E változások árulkodnak arról, mi található odabent. Bolygón keletkezésével rengeteg kisebb bolygócsíra ütközött egymásnak. Az ütközések hatására ezek anyaga megolvadt, s ekkor elkülönültek a nehezebb fémek, amelyek a magot alkotják, azoktól a könnyebb elemektől, amelyekből aztán a kőzetek épülnek fel. E tömegbéli különbség miatt a fémek lesüllyedtek, és így jött létre a Föld vasmagja. E vasmag belső szilárd része külön bolygóként viselkedik, saját tengelyforgása van a külső mag olvadt vasóceánja alatt. Ha a belső mag nem volna szilárd, akkor sokkal gyengébb mágneses terünk lenne, s emiatt az életre se igazán lenne alkalmas bolygónk. A kutatók 2455 erősebb földrengés adatait elemezték, ezek ugyanis áthatolnak bolygónk belsején, és lepattannak a belső magról, apránként feltárva annak szerkezetét. Sikerült feltárni e módon a belső magban némiképp behatoló, sott szétszóródó rengés hullámok segítségével, hogy a belső mag inhomogén, s minél mélyebbre hatolunk a belső magba, annál inkább az. A kutatók szerint ez a belső mag kialakulásával hozható összefüggésbe. A Föld belső magjának vizsgálatáról adtunk hírt az előbbiekben. Folyékony kén távozik egy dél-amerikai vulkánból a következő hírünk alapján. A kén ugyan a vulkánok velejárója, a legtöbb esetben gázként távozik, és leginkább a vulkáni utóműködés körüli lerakódásokként találkozhat vele az átlagember. Az argentin-chilei határon álló 5706 méter magas vulkán életjeleit a krátereiben és az északi oldalon található erőteljesen pöfékelő vulkáni utóműködések is jól jelzik. Emellett egy érdekességgel is rendelkezik a vulkán, folyékonyként távozik a felszíne alól. A vizsgálatokat helyi és műholdas mérésekkel végezték, feltárták a kénfolyások pontos összetételét, és megmérték annak hőmérsékletét. A helyszíni vizsgálat ideje alatt egy néhány órán át aktív kénfolyás 12 métert tett meg, a mozgási sebessége pedig másodpercenként körülbelül 7 cm volt. A kénfolyás kicsiny olvadként tartalmazó medencéből indult ki, e medencében 158 Celsius fok volt az olvadék hőmérséklete, még távolabb a kénfolyásé 124 Celsius fok. Elképzelhető, hogy a kénfolyások és a mélybeli nyugtalanság összefüggenek, azonban ezt csak további megfigyelésekkel lehet majd eldönteni. Folyékony kén jelenlétét tapasztalták kutatók egy dél-amerikai vulkánon az imént elhangzott beszámolónk szerint. A továbbiakban a kvantuminformatika területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő tanulmány rávilágít a kvantumprocesszor otthoni használatának lehetőségére. Szobahőmérsékleten normális irodai vagy otthoni körülmények között működtethető kis kvantumprocesszor létrehozásán dolgoznak kutatók. A konzorcium sikerét előrevetíti, hogy elméleti szinten már leírták egy ilyen kvantum hardware működését, így a mostani cél a rutinszerű gyártás előkészítése. A német, holland, francia, belga és magyar kutatók a kvantum alapú méréstechnika fejlesztésével a nanoméretű képalkotás és érzékelés terén érhetnek el áttörést. Ehhez a gyémánt alapú kvantum szenzorokat szeretnék olyan különleges körülmények között is használhatóvá tenni, mint az extrém erős mágneses tér, illetve extrém magas nyomás és mechanikai feszültség. Az első cél eléréséhez először a fejlesztést megalapozó elméleti leírást és kvantumoptikai protokollt dolgozzák ki. Ezt követi majd azon rendszerek kifejlesztése, amelyek képesek a mérési protokollokat megvalósítani és legyőzni az eddig legelterjedtebb gyémántbeli érzékelő centrum korlátait. Ez a rendszer a jövőben számos kvantumtechnológiai alkalmazás alapja lehet, megépítéséhez pedig a hideg atomok fizikájával kapcsolatos technológiai újításokat alkalmaznak, ami új kísérletek elvégzését teszi majd lehetővé a jövőben. Egy másik projekt célja, hogy továbbfejleszte és szilárd alapokra helyezze a hibrid kvantum klasszikus számítások elméletét, amelynek lényege, hogy úgy egyesíti a kvantumos és a klasszikus processzorok erejét, hogy klasszikus számítógépeken futtatják azokat a közbülső számításokat, amik klasszikus módon is hatékonyan elvégezhetőek, ezáltal pedig az egész számítást felgyorsítják. Ezek a módszerek fontos szerepet kapnak a kvantum számítógépek lehetőségeinek megismerésében és kihasználásában. Kiemelt szerepük ellenére azonban nem létezik még ezeknek a kvantum klasszikus számításoknak egy egységes, matematikailag szigorú leírása, így a projekt éppen ezt tűzte ki célul, valamint szeretnének egy átfogó képet kapni a hibrid kvantum klasszikus számítások közeljövőbeli lehetőségeiről is. Az előző hírünk eredményei új távlatokat nyithatnak meg a jelenleg drága, laboratóriumi körülmények között működő és távolról elérhető rendszereket használó kvantuminformatika számára. A továbbiakban többet megtudhatnak a kvantum számítógépek építésének új módszeréről. Létrehoztak kutatók egy új fényszerkezeti technikát, amely megoldhatja a kvantum számítás technika legnagyobb kihívásait. A kvantumgépekben kvantumbitek vannak, amelyeket mikroszkopikus részecskék, fotonok testesítenek meg. Ezek kezeléséhez vezérlőeszközök szükségesek, amelyek többek között lehetnek ion és vagy optikai csapdák. Utóbbi esetében eddig nehézséget jelentett, hogy miként válasszák le a fotont az őt generáló lézertől. A foton a lézerrel azonos hullámhosszú, de kissé más a polarizációja. Ezt a tulajdonságát használták ki német kutatók a foton elkülönítésére, leválasztására. A kutatók létrehoztak egy kvantumpontot, egy kis félvezető anyagszigetet, amelyet egy mikroüregbe helyeztek. A mikroüreg egy mindössze néhány nanométer átmérőjű lyuk, amely pontos hullámhosszúságú fényt egyetlen fotont enged át. Ezzel a megoldással ellenőrzött módon képesek fotonokat létrehozni, tárolni, irányítani. Az egyes fotonokat ezután mindenféle más technológiában is fel lehet használni, különösen a kvantum számítás technikai alkalmazásokban, ahol az egyes fotonok erőteljes kvantum hatást fejthetnek ki. Óriási lehetőséget jelent a jövőbeli kvantum számítógépek építésében a foton újszerű leválasztása a létrehozó lézertől. Az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban az első biometán elektromos traktort teszteljük. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ja.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Évente 100 tonna szén-dioxid kibocsátást spórol meg a most bemutatásra kerülő mezőgazdasági jármű. Tesztelik az első biometán elektromos traktort a földeken. A litván tervezésű és gyártású traktor a környezetbarát mezőgazdálkodás egyik hasznos segédeszköze lehet, mivel a gép az állattenyésztési munkák során termelődő felesleges anyagok felhasználásával üzemel, és a hagyományos dízeles traktorokhoz képest sokkal kevesebb kibocsátás jellemzi a működését. A hibridben biometán gázt használnak, amelyet állati, főként tehéntrágya erjesztésével állítanak elő, majd hordozható tartályokban szállítanak a biogáz gyártási helyszínéről a farmokra. Ezzel a megoldással lehetséges egyszerűen újra tölteni a járművet, és könnyebbé válik a folyamatos működtetése, ami a cég leírása szerint különösen hatékony, egyhuzamban 12 órát tud dolgozni a gép. A traktor metánnal működő belső égésű motorja generálja az elektromos áramot, ami az elektromos hajtóművekhez szükséges, de kevésbé intenzív munkafázisban a fel nem használt energiát akkumulátorokban tárolja. A hibrid jármű megoldást kínál a mezőgazdasági munkák során keletkező szén-dioxid kibocsátás csökkentésére, miközben működtetésének költségei nem haladják meg a dízelüzemű traktorok fenntartását. A traktorból első körben mindössze 3 prototípust készítettek el, de mindhárom különböző kialakítású és a végső változat ezek kombinációjából fog összeállni, annak függvényében, hogy hogyan teljesítenek az idei évben zajló teszteken. A cég körülbelül egy hónapja kezdte meg a földeken zajló tesztelését a jármű első verziójának, majd a következő lépésként már a kereskedelmi használatra szánt verzión és a tömeggyártás beindításán kezdenek dolgozni. Az előbbiekben ismertetett traktor egyhuzamban 12 óra munkára képes, és a dízellel működő traktorokkal összehasonlítva évente 100 tonna szén-dioxid kibocsátást spórol meg a gazdálkodóknak. Egy környezetbarát megoldás tárul most önök elé a bioműanyagok kifejlesztésével. Otthon is komposztálható, biodegradálható műanyagot állítottak elő amerikai kutatók. A csapat olyan új bioműanyagokat fejlesztett, ami ugyanolyan időskálán bomlik le, mint a banánhéj a kerti komposztládában. Mechanikai tulajdonságai az egyszer használatos petróleumból készült műanyagéval összemérhetőek. Olyan bioműanyagot akartak létrehozni, ami bioeredetű és biológiailag lebomlik a kertben, miközben feldolgozható és újrahasznosítható. Ahogy nőnek a sejtek, eltávolítják a szén-dioxidot, ezáltal a biomassa szénsemleges vagy potenciálisan szén-negatív műanyag alapanyag. Tűzrezisztens tulajdonságuk miatt alkalmazhatók olyan területen, ahol a hagyományos műanyagok gyúlékonyságuk miatt nem megfelelőek. A csapat optimalizálta a mikroszerkezetet és a bioplasztikokban lévő kötéseket azzal, hogy megváltoztatták a feldolgozás kondícióit, mint például a hőmérséklet, nyomás és idő a sajtolóban, és tanulmányozták az eredményezett anyag szerkezeti tulajdonságait, köztük az erősséget, keménységet és szívósságot. Ezek a tulajdonságok új lehetőségeket nyitnak az alga alapú műanyagok praktikus felhasználásában, különböző iparokban, köztük az eldobható élelmiszercsomagolás, vagy a háztartási műanyagok, mint például a palackok vagy tálcák esetében. Az újonnan kidolgozott, gyorsan lebomló és újrahasznosítható műanyagok előállításáról értesülhettek az imént. Hamarosan a növény- és állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza önöket!
1: A tudomány mai állása.
0: A műsor hamarosan folytatódik.

0: világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Következő hírünkből kiderül, hogy a kolibrik közt is van nektárrabló. Egy új kutatás a kolibrik nektárrabló viselkedését vizsgálta meg. A nektárrablás nem ismeretlen, még a házi méhek is ezt teszik egyes növényekkel, számos vadméhfaj mellett. Akkor hajlik erre a csalásra egy amúgy tisztességes beporzó, ha túl rövid a nyelve, illetve csőre ahhoz, hogy normál úton elérje a nektárt. Számtalan kolibri megfigyelést vizsgáltak át a szakemberek, hogy kiderítsék, mely fajok lehetnek nektárrablók, így összesen 66 különféle kolibriről derült ki ez a magatartás. A kolibrik által beporzott virágok úgy nőnek, hogy a madárka lebegve érhesse el annak nektárját, miközben csőrével, orrával beporozza a virágot. Ez azt is jelenti, hogy a virágok igyekeznek minél hosszabb csőszerű kelyhet növeszteni, hogy jó alaposan bele kelljen bújnia a kolibrinek a nektárért, és biztosan beporozza e közben. Egyes kolibrik azonban nagy lábon élnek, és nem verdesnek a szárnyukkal, hanem megkapaszkodnak a virág külsején, miközben a csőrükkel átszúrják a virág falát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy fáradtságos szárnycsapkodás nélkül is élelemhez jussanak. Bár emberi szemszögből csalásnak tűnnek ezek a nektárrablási kísérletek, igazából akár a kolibri, akár egy méhféle vagy más állat jár el e módon, azzal csak szeretné a legkisebb energiafordítással a lehető legtöbb élelmet megszerezni, ahogy ezt az ösztönei és testi igényei diktálják. A kutatóknak sikerült azonosítani azokat a testi jegyeket a kolibriken, amelyek alapján kiderül, ha nektárrablók. A virágokra felkapaszkodó kolibriknek nagyobb lábuk és kisebb csőrük van, mint a becsületes, lebegve nektárt fogyasztóknak. Azzal, ha egy kolibri nem repül, hanem kapaszkodik aprócska lábujjaival, sokat segít magán, mivel kevesebb energiát éget el, és így kevesebbet is kell ennie. A nektárrabló típusba tartozó kolibrik lábának egyik ujja emiatt nagyobb és erősebb, mivel kapaszkodásra kell használniuk. A csőrük pedig azért rövidebb, mert túl hosszú csőrrel nem tudnának elég közel kerülni a virágok tövéhez, ahol a nektár található. Miután megkapaszkodtak, a csőrüket beledöfik a virág tövébe, s így könnyedén hozzáférnek a nektárhoz. A nektárrabló kolibrik viselkedéséről és életviteléről adtunk tájékoztatást előző beszámolónkban. Baráti társaságban megnyugszik a csörgő kígyó a következő tanulmány szerint. Társaságban számos, egyébként stresszelt állat alacsonyabb stressz hormon szintet mutat, mint egyedül. Kaliforniai kutatók egy náluk honos csörgő kígyófaj esetében vizsgálták meg, hogy vajon ezekre az állatokra miként hat stressz esetén a társ jelenléte. A kígyók ugyan alapvetően nem társas állatok, ám az nem ritka, hogy az év egyes időszakaiban számos kígyó gyűlik össze, például téli pihenőhelyeken. E csoportok gyakran rokon egyedekből tevődnek össze. A kutatók 25 vadon befogott kígyót vizsgáltak, az állatok szívverését mérték normál helyzetben és mesterséges stressz helyzetben. Háromféle módon végeztek méréseket, elsőként a kígyókat egyedül helyezték sötét vödörbe, másodikként a kígyót egy darab kígyónyi méretű zsinór társaságában, harmadikként pedig egy vele azonos nemű fajtársával együtt. Azt mérték, hogy amikor a kígyót a vödör ütögetésével megzavarják, mennyi idő alatt áll vissza a szívverése normál tempóra az egyes esetekben. A kutatók arra jutottak, hogy a csörgő kígyó, ha fajtársával együtt volt a vödörben a stressz idején, előbb visszaállt a szívverése a normál tempóra, sőt a stressz esetén a csörgőjével keltett figyelmeztető zajt is előbb abba hagyta. Az imént elhangzott kutatás alapján nem idegen a kígyóktól a társas viselkedés, ám ritkább, mint például a madarak vagy az emlősök egyes csoportjaiban. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
1: a tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A kreatív emberek a semmit tevésben sem unatkoznak az alábbi kutatási eredmény értelmében. A semmit tevés nem feltétlenül kell, hogy unalommal járjon, ha az ember képes az elméjét ilyenkor is mozgósítani. A kreatív emberek elméjének külvilághoz való viszonyulását már nagyon sokan kutatták. Arra azonban eddig nem sokan voltak kíváncsiak, mi játszódik le egy kreatív ember elméjében akkor, ha nincs feladata, dolga és azt tehet, amit akar. Az emberi elme működésének vizsgálatai során a legtöbb esetben valamilyen konkrét feladattal bízzák meg a vizsgálati alanyokat. Olyan vizsgálatok azonban, amelyek a spontán felmerülő gondolatokat tárnák fel, rendkívül ritkák. Ezzel próbálkoztak most a szakemberek. Kiderült, hogy a kreatívabb elmék gondolatai hiába ugrálhattak szabadon, valamiféle asszociációs sorrendet követtek. Még a kevésbé kreatív elmék valóban összefüggéstelen gondolatokról számoltak be, a kreatívabbak gondolatai közt gyakori volt az olyan, hogy erről jut eszembe, vagy ez arra emlékeztet. Az is kiderült, hogy a kreatívabbak jobban el tudtak

0: elmerülni saját gondolataikban, mint a többiek. A kutatók úgy vélik, a túlhajszolt tennivalókkal telezsúfolt napjaink során nagyon is jó lenne, ha tudnánk arra időt szakítani, hogy pihentető módon rendszeresen elmerüljünk a saját gondolatainkban is. Az imént ismertetett kutatási eredmény szerint a kreatív emberek számára nincs üres járat. A kinyomtatható tért protézisről hallhatnak utolsó hírünkben, ami felgyorsítja a gyógyulást. A jelenleg használt orvosi lemezek helyett a jövőben már 3D nyomtatással készült tért protézist kaphatnak a betegek, feltéve, hogy minden kísérleti műtét jól sikerül. A brit kutatók által kifejlesztett technológiával kezelt betegek eddig pozitív eredményekről számoltak be. Egy férfi néhány hónappal korábban még komoly fájdalmakról számolt be, ám nem sokkal a műtét után már szobakerékpározni is tudott. A sípcsont felső részét érintő beavatkozás során a 3D nyomtatott lemezeket úgy illesztik be a tértbe, hogy az kiigazítsa annak tartását. Ez sokkal nagyobb stabilitást eredményez, és még a terhelést is jobban bírja. Az eszköz nem mondható hagyományos tért protézisnek, ugyanis ez csak a tért súlyelosztását hivatott javítani. Hogy kiderüljön, milyen mértékű korrekcióra van szükség, a beteg térdéről röntgen és CT felvételt készítenek az orvosok. A kész 3D nyomtatott eszközt csapokkal illesztik a sípcsonthoz. Jelenleg a technológia tesztelése zajlik, és amennyiben beválik, széles körben elérhetővé teszik majd a fejlesztők. A 3D nyomtatott tért protézist mutattuk be utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy 50 kilométer átmérőjű gránitos kőzet tömbre bukkantak a Holdon. Megtudhatták azt is, hogy megvizsgálták szeizmológusok bolygónk legbelsőbb régióit földrengés hullámok segítségével. Hallhattak a kvantumprocesszor otthoni használatának lehetőségéről. Szó volt arról, hogy tesztelik az első biometán elektromos traktort a földeken. Beigazolódott, hogy a kolibrik közt is van nektárrabló, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy a kreatív emberek a semmit tevésben sem unatkoznak. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
0: Időjárás.
1: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az apró űrszemét nyomon követésére szolgáló új módszerről, új adatátviteli technikáról, melynek segítségével 10 terabites adatcsomagot sikerült továbbítani, gombából készült, fenntartható és tűzálló anyagról, az új vezeték nélküli kommunikációs formáról, a világ legnagyobb szélturbinájának munkába állásáról, valamint a karórához hasonló méretű atomóra kifejlesztéséről. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a sikeres tesztelésen átesett új űrszemét szenzorról adunk tájékoztatást. Átment az első demonstrációs tesztjén az űrszemét apró darabjainak nyomon követésére szolgáló új módszer. A gyártó cég megoldása egy különleges szenzor, ami a közelmúltban hagyta el a Földet. Az érzékelőt egy műhold szállító eszközére erősítették, a legérzékenyebb fokozatra állították, és pár héttel pályára állása után igazolták, hogy érzékelik a hordozó műholdról származó akusztikus jeleket. Jelenleg több tízezer űrszemét kering a Föld körül, és számuk a következő években exponenciálisan nőni fog. A jelenlegi technológia csak a 10 cm-nél nagyobb darabokat képes felismerni, az 1 cm-nél kisebb űrszemét gyakorlatilag láthatatlan, pedig ez is komoly problémát jelenthet az űrben infrastruktúrára és emberre. A vállalat arra összpontosít, hogy új generációs adatszolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek további szenzorokkal. Azáltal, hogy megismerik a centiméternél kisebb űrszemét viselkedését, segíthetnek megvédeni a cégek űrben keringő vagyontárgyait és biztosítani a fenntarthatóságot. A londoni cég célja, hogy olyan kisméretű űrszemét mozgását is követni tudják, ami a jelenlegi technológia számára túl kicsi. Az apró űrszemét nyomon követésére szolgáló új módszerről értesülhettek első hírünkben. Kontrollált visszatérés tervez az Európai űrszervezet egy űrszondával. Erről a küldetésről kaphatnak most bővebb információt. Rendkívüli manővert hajt végre az Európai űrügynökség egy műholddal, ami új korszakhoz vezethet. Az Európai űrügynökség 2013-ban indította útnak a műholdat, amely elsőként figyelte meg az űrből a szél irányát és sebességét a légkör legalsó 30 kilométeres zónájában. A szerkezetnek azonban már majdnem elfogyott az üzemanyaga, a Föld pedig gravitációjával vonza magához az 1360 kg-os szerkezetet. A mérnökök eredetileg úgy tervezték, hogy a szerkezet magától a Földre zuhan, ám nemrég egy új tervvel álltak elő, a támogatott visszatéréssel, ami az első lenne a maga nemében. Az űrszonda először 320-ról 280 kilométeres magasságba ereszkedik, amikor ezt a szintet eléri, a szervezet végrehajtja a visszatérés első kísérletét. Ezután 150 kilométeres magasságig engedik ereszkedni a szerkezetet, majd úgy navigálják, hogy 80 kilométeres magasságban szétessen és elégjen a nagy része. Mivel fennáll egy minimális kockázat, hogy bizonyos darabjai nem égnek el, a szakemberek ezt a manővert már az óceán felett hajtják majd végre. Amennyiben sikerül a küldetés, az új utat nyithat a műholdak nyugdíjazásában. Egy űrszondáról esett szó az előbbiekben, amely eredetileg kontrollálatlanul zuhant volna a Földre, ám módosított ezen a terven az Európai űrügynökség. A továbbiakban új adatátviteli módszert részletezünk. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vezeték nélkül 10 terabites sebességgel továbbítottak adatot, következő hírünk szerint. Átszabhatja az adattovábbítás ma ismert, főleg kábeles kapcsolaton keresztül történő megoldásait egy Svájcban végzett kísérlet. A tudósoknak lézerek segítségével sikerült másodpercenként több 10 terabites adatcsomagot továbbítani, amit jelentős mérföldkőnek neveznek. A kontinensek közötti kapcsolatokat kiterjedt mélytengeri hálózatokon keresztül hozzák létre. Egyes források szerint jelenleg 530 aktív tengeralatti kábel van, és a számuk folyamatosan növekszik, annak ellenére, hogy a kiépítésük munka és időigényes, illetve persze drága folyamat. A lézer technológiát használó optikai rendszerek a közeli infravörös tartományban működnek, sokkal rövidebb, mindössze néhány mikrométeres hullámhosszal. Ez lehetővé teszi, hogy adott idő alatt lényegesen több információt lehessen továbbítani velük, mint más módszerekkel. A tesztet zürichi kutatók hajtották végre 53 kilométeres távolságból. A magaslati kutatóállomás és az obszervatórium közötti tesztútvonal nagyobb kihívást jelentett, mint egy műhold és egy földi állomás közötti hasonló kapcsolat. Így az optikai adatátvitel szempontjából lenyűgöző teljesítményt sikerült produkálni. Az 1 terabit per másodperces sebességet egyetlen hullámhossz használatával érték el. A tudósok azt tervezik, hogy a megoldást egy napon majd alacsony földkörüli pályán keringő műholdak hálózatával is meg lehet ismételni, ezzel kiválthatóvá válnak a drága tenger alatti távközlési kábelek is. Új adatátviteli technikáról hallhattak az imént, melynek segítségével 10 terabites adatcsomagot sikerült továbbítani. A jövő biztonságos QR kódjai kidolgozásának módjáról adunk hírt a továbbiakban. Hamisítás elleni QR kódot fejlesztettek ki japán tudósok a rovarok kitimpáncéja színező egységeit utánozva. Az innováció lényege a mikroméretű folyadékkristályok és a kereskedelemben is kapható színezők kombinálásában rejlik. Ezek a kristályok rendkívüli optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a fény szelektív visszaverését. Például képesek arra, hogy utánozzák a pillangók szárnyain megfigyelhető élénk színeket, vagy a rovarok külső csontvázán található fényes bevonatokat. Ezek az anyagok sajátos molekuláris elrendeződéssel rendelkeznek, spirált alkotnak és úgy lépnek kölcsönhatásba a fénnyel, hogy szelektíven visszaverik az egyes hullámhosszokat, ami ragyogó és változatos színeket eredményez. Noha a tudósok képesek ilyen folyadékkristályokat laboratóriumban előállítani, a jelenlegi módszerek 100 mikrométer átmérőjű részecskéket hoznak létre, ami a legtöbb alkalmazáshoz túl nagy. E kihívás leküzdésére a kutatócsoport oldószerek keverékét és disperziós, polimerizációs technikát alkalmazó megoldást dolgozott ki. Ez az innovatív megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy sokkal kisebb, mindössze néhány mikrométer átmérőjű, gömb alakú kristály részecskéket hozzanak létre, amelyek méretét pontosabban szabályozhatják. Az előzőekben ismertetett kutatás potenciálisan alkalmazható a nehezen másolható, biztonságosabb QR kódok létrehozásában. A folytatásban a gombából készült tűzálló anyag kerül bemutatásra. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Gombából készült, fenntartható és tűzálló anyag mentheti meg az otthonainkat a következő eljárásnak köszönhetően. Az emberek egyik legnagyobb félelme a kezdetek óta a tűz és az általa okozott rongálás, amely gyakran sajnos az otthonainkra is hatalmas veszélyt jelent. Az elmúlt évtizedekben temérdek kísérletet tettek arra, hogy kikísérletezzék a legmegfelelőbb tűzálló vagy kevésbé tűznek kitett anyagokat. Eddig azonban olyan megoldást nem sikerült találni, amely megfelel ennek a kritériumnak, ráadásul egyben fenntartható megoldást is kínál. Úgy tűnik azonban csak eddig, ugyanis ausztrál tudósok gombák micéliumából sikeresen előállítottak egy olyan fenntartható és egyben tűzálló anyagot, amely minden igénynek megfelelhet, így az otthonaink is jóval nagyobb biztonságban lehetnek a jövőben. A gombák általában kompozit formában maradék takarmányanyaggal keverve találhatók meg, de a kutatók most megtalálták a módot a tiszta micélium lemezek termesztésére, amelyek rétegezhetők és különféle felhasználási célokra alakíthatók, az építőiparban használt lapos panelektől kezdve a bőrszerű anyagokig, amelyet a divatiparban alkalmaznak. A kutatók emiatt új módszert dolgoztak ki fenntartható micélium lemezek létrehozására, a megfelelő növekedési körülmények megalkotásával és különböző vegyszerek felhasználásával. Az új kutatásnak köszönhetően bio, de egyben tűzálló burkolatokat tervezhetnek épületekbe, hogy megakadályozzák a tüzek gyors terjedését és a mérhetetlen károkat. A micélium nagyszerűsége az, hogy hővédő szenes réteget képez, ha tűznek vagy sugárzó hőnek van kitéve. A micélium felhasználását azt teszi igazán vonzóvá, hogy az anyagból előállított burkolat megújuló szerves hulladékból állítható elő, így az előállítása és az égése sem káros a környezetre. Ez egyébként nagyban eltér a hagyományos burkolópanelektől, amelyek műanyagokat tartalmaznak és égéskor mérgező gőzöket és füstöt termelnek. Ezzel szemben a gombák természetben előforduló vizet és széndioxidot termelnek. A kutatók remélik, hogy az új eljárások révén strapabíró és egyben környezetbarát burkolatot fejleszthetnek ki az épületek számára. Fenntartható megoldást kínál a gombából előállított tűzálló anyag, amellyel az előbbiekben ismerkedhettek meg. Maradunk a környezetvédelmi megoldásoknál a papírgyártás tekintetében. Ahhoz, hogy a növényi alapanyagból ki lehessen emelni a papírhoz szükséges cellulóz rostokat, azokat el kell különíteni a faanyag más részeitől, így a ligninttől. Ennek a folyamatnak évente 150 millió tonna üvegház kibocsátása és sok millió tonna vegyszer maradvány az ára, amelyet a papírgyárak termelnek. Egy új kutatásban amerikai szakemberek azt járták körbe, hogy miként lehetne javítani ezen a lignin-cellulóz szétválasztási folyamaton. E folyamatban ledarálják a fát, majd vegyszerekkel és vízzel kezelik, hogy a cellulózt és a lignint elkülönítsék. A teljes lignin termelés szabályozó folyamatot igyekeztek átalakítani a szakemberek, és olyan nyárfákat előállítani génszerkesztés segítségével, amelyben a lignin sokkal kisebb mennyiségben van jelen. A kutatók tovább vizsgálják a génszerkesztett fákat egyelőre még üvegházakban, de bíznak benne, hogy hamarosan terepi kísérleteket is végezhetnek ezzel a faültetvények és a papírgyártás szempontjából kulcsfontosságú fafajjal. A környezetkímélő papírgyártás folyamatát elemeztük az imént. Hamarosan az új vezeték nélküli kommunikációs technológiával foglalkozunk. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő beszámolónkból megtudhatják, hogy már létezik az új kommunikációs módszer, amellyel elindulhat a fény internetének karrierje. Megszületett az új kommunikációs szabvány, ami keretet ad a LiFi technológia szélesebb körű alkalmazásának. A LiFi a Wi-Fi-hez hasonlóan egy vezeték nélküli kommunikációs technológia, ami azonban a rádiófrekvenciás adatközvetítés helyett az elektromágneses spektrum infravörös, illetve egyes eszközök esetében a látható tartományában működik. A módszer előnyökkel és hátrányokkal is jár, míg a LiFi adott esetben biztonságosabb lehet az RF alapú hálózatoknál, addig a hatótávolság tekintetében elmarad a hatékonysága a Wi-Fi mögött. A LiFi karrierje most nagy lökést kapott, elkészült ugyanis a rendszer hivatalos szabványa, amit egy nemzetközi szakmai szervezet munkacsoportja alkotott meg. A szabvány a LiFi alkalmazásának alapjait, a fizikai specifikációkat és a rendszer architektúráját vázolja fel, segítve a hálózat kiépítését és integrálását a már meglévő rendszerekbe. A fizikai réteg tekintetében fontos szempont még ezen kívül, hogy lehetővé tegye a szilárd testes fényforrások között különböző modulációs sávszélességeket. Katonai célokra alkalmas a rádiófrekvenciás tartomány használatát nélkülöző adatközvetítési módszer, amivel valamivel könnyebben elejét lehet venni az illetéktelenek hallgatózásának, de ugyanez lehet az egyik előnye az otthoni használat esetén. Ami egy szemszögből nézve előny, az egyúttal a hátránya is a rendszernek, a LED világítással és azt kiegészítő csipekkel, a fény modulációja révén működő hálózat útjába áll ugyanis minden fizikai akadály, ami azt jelenti, hogy a LiFi csak lokálisan használható, egy falon például már nem jut át a jel. A fény internetét emiatt nem Wi-Fi utódjának, inkább kiegészítőjének szánják, ami repülőgépeken és egészségügyi intézményekben jó szolgálatot tehet, a nagy kapacitásának és egyszerűen telepíthető eszközeinek köszönhetően. Az új vezeték nélküli kommunikációs formát vázoltuk fel az előző beszámolónkban. A tudomány mai állása szerint tetőn is termelhető hidrogén és ivóvíz. Jelentős előrelépést értek el kutatók a hatékony hidrogén üzemanyag és ivóvíz termelés koncepciójára, eddig sosem látott módon, háztetőkön vagy napelemparkokban, olcsó fotoreaktor modulokkal. A kémiai reakciókat napfény segítségével hozzák létre, kvázi mesterséges fotoszintézist alkotva és a természeti jelenségekhez hasonlóan. A fotonokat egy aktív anyag nyeli el, majd az energiát közvetlenül egy kémiai reakció meghajtására használják. Az elmúlt időben különböző fotokatalizátorok váltak ismerté. Ezek alkalmazhatók a víz hidrogénre és oxigénre bontására, vagy vízből és széndioxidból klímasemleges üzemanyagok előállítására. Ezt a technológiát eddig főként laboratóriumban alkalmazták, mivel a napenergiával történő hidrogéntermelés költségei túlságosan magasak voltak. Most a csapat döntő előrelépést ért el az olcsó modulokba illeszthető nagy hatékonyságú fotoreaktor panelek koncepciójával. Az újszerű modulok széleskörű alkalmazása hidrogén és üzemanyag előállítására a háztetőkön vagy napelemes farmokon az emberiség egyik nagy technológiai esélye lehet a klímaválság elleni küzdelemben. Az épületek tetején termelhető hidrogén már nem álom az imént közzétett hírünk szerint, ugyanis kutatók koncepciót dolgoztak ki az olcsó modulokba illeszthető, nagy hatékonyságú fotoreaktorpanelek kialakítására. A továbbiakban a szélenergia hasznosításának lehetőségeiről hallhatnak. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A világ legnagyobb szélturbinájának munkába állásáról számolunk be most. Villamos hálózathoz csatlakoztatta egy kínai vállalat a világ első 16 megawattos tengeri szélturbináját, amely így átvette a legnagyobb működő szélturbina pozícióját. A cég gyártmánya 260 méteres rotorátmérőt, egyenként 123 méteres és 54 tonnás forgólapátokat tudhat magáénak, 152 méterre nyúlik a magasba, és összesen 385 tonnát nyom. A turbina minden egyes fordulatával 50.000 négyzetméteren mozgatja meg a levegőt, és ezzel akár 34,2 kWh energiát is táplálni tud a hálózatba. A gigantikus építmény a tervek szerint évi 66 gigawattórával járul hozzá a kínai villamosenergia rendszerhez, így 36.000 kínai háztartásnak biztosít majd tiszta energiát. A demonstrációs egység a taiwani szorosban telepített tengeri szélerőmű parkban kapott helyet, ahol évente több mint 200 napon át hetes szintű, 51 km/h sebességet meghaladó viharos széllökések uralkodnak, amit a turbinák hatékonyan ki tudnak használni. A vállalat ennél jóval strapabíróbra tervezte legújabb modelljét. A gyártó szerint a turbina akár 287 km/h széllökéseknek is ellen tud állni, amit csak egy rekordvihar lenne képes produkálni. A tengeri szélturbinák a partmenti területeknek rendkívüli lehetőséget adnak a zöld energia termelésére, és már a szélkerekek méretének kisebb növelésével is jelentős teljesítményjavulást lehet elérni. Előző hírünkből megtudhatták, hogy munkába állt a világ legnagyobb szélturbinája. Rezgő szárnyakkal működő szélerőművek épülnek a következő beszámoló alapján. Néhány évvel ezelőtt mutatta be egy Egyesült Királyságbeli startup az új szélerőmű típus terveit, ami nem forgó, hanem rezgő lapátokkal, vagyis egyfajta szárnyakkal működne, és a tervek szerint az utak mellé telepítve energiát termelhet az elektromos járművek töltéséhez. Az elképzelés szerint a nyitott kabinokba rejtett szárnyprofil egységek a szélnek köszönhetően rezgő mozgást végeznek, ami elegendő kinetikus energiát biztosít a generátor számára. A több rétegű szárnyak egymástól függetlenül mozdulnak, és a hatszögű modulok rekeszei többet is tartalmaznak belőlük. A technológiával értelemszerűen jóval kevesebb energia termelhető, mint a hagyományos, magas tornyokkal rendelkező turbinákkal, de a berendezés előnyét jelenti, hogy jóval könnyebben és több helyszínre telepíthető, vagyis akár közvetlenül az utak mentén, esetleg épületek tetején is lehet őket alkalmazni. A gyártó az első prototípusok elkészítését és a tesztek indítását idén nyáron tervezi. Az imént bemutatott fejlesztésnek köszönhetően rezgő lapátokkal működő szélerőmű termelhet energiát a jövőben. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat. Rejtélyes labirintus találtak egy templom alá rejtve. Indiana Jones filmekhez méltó felfedezésre bukkantak dél-mexikói régészek egy templom alatt elrejtett kamrákból és folyosókból álló labirintusra. Amikor az épületeket több mint 1000 évvel ezelőtt az ókori zapotékok felhúzták, egyfajta vallási templomként használták, és a Nyugalom helye néven ismerték. Ma egy templom áll a helyszínen, amelyet azután építettek, hogy misszionáriusok érkeztek a területre. A templom oltára rejti a most feltérképezett föld alatti hálózat bejáratát. A templomot a 15. század végéig használhatták, úgy gondolják, ekkor az asztékok, majd a spanyolok vették át a régió irányítását. A legújabb 3D-s képalkotó technikáknak köszönhetően a hálózatot újra feltárhatják a szakemberek. Templom alatti labirintus feltárásáról értesülhettek az előbbiekben. A folytatásban a karóra méretű atomóráról lesz szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: médiából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Következő hírünkből kiderül, hogy 100-szor pontosabb lehet a mostaniaknál a karóra méretű atomóra. Az atomórák a legpontosabb időmérő eszközök a világon, az atomok rezgéseire támaszkodva mérik az idő múlását. Jelentőségük azonban ennél jóval messzebbre mutat, ugyanis kulcsfontosságúvá váltak a különféle tudományos kutatásokban, és a mindennapokban alkalmazott technológiák is igen nagy hasznukat veszik. A tudományos atomórák ugyanakkor egyrészt nagyok, másrészt a különböző környezeti hatások miatt instabilak lehetnek, ezért időről időre kalibrálni kell őket. Amerikai mérnökök ezekre válaszul nemrég olyan új atomórát fejlesztettek, amely akkora, mint egy postai bélyeg. Az atomórák hordozhatóvá tétele szükséges a pontos időméréshez és szinkronizáláshoz a navigációs rendszerekben, a távközlésben, a távoli környezetben, a tudományos kutatásban és a védelmi alkalmazásokban egyaránt. Ha sikerül kalibrálni, az a most használatos eszközöknél 10-szer vagy akár 100-szor pontosabbakat eredményezhet. Miniatűr, karórához hasonló méretű atomórát fejlesztettek ki amerikai mérnökök az imént elhangzott beszámoló szerint. Kálciumfoszfát válthatja le a fluoridot a fogkrémekben, az erről szóló hírt osztjuk meg most önökkel. Bár a fluorid kiváló védelmet biztosít a fogaknak a szuvasodás ellen, nagy mennyiségben veszélyes lehet, főleg a gyerekekre nézve. Épp ezért egy lengyel kutatócsoport annak járt utána, hogy megfelelő alternatívát jelente a fogkrémekben az az ásványi anyag, amely a kemény fogszövetek főszervetlen alkotó eleme. 18 hónapos követéses vizsgálatot végeztek több mint 170 emberrel, amelyben a kutatásban résztvevő 18-45 éves felnőttek naponta kétszer elektromos fogkefével mostak fogat. Csak hogy a csoport egyik fele hagyományos fluorid tartalmú terméket, a másik fele pedig egy kálciumfoszfát tartalmút használt. A másfél év alatt rendszeresen vettek részt fogorvosi vizsgálatokon, majd a kísérlet végén összevetették a fogaik állapotát. A kutatók azt találták, hogy a kálciumfoszfát tartalmú fogkrémmel fogatmosó felnőttek fogai ugyanúgy ellenálltak a fogszuvasodásnak, mint a fluorid tartalmú fogkrémet használók fogsora. A fogak fő alkotó részét képező kálciumfoszfát mesterségesen is előállítható, és hasonló hatása van, mint a fluoridnak, védi a fogakat az általuk tartalmazott ásványi anyagok elvesztésétől, és segíti a fogak természetes öngyógyítási folyamatait is. Utolsó hírünkben a kálciumfoszfát tartalmú fogkrémet teszteltük. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy kontrollált visszatérést tervez az Európai űrszervezet egy űrszondával. Haladtak a jövő biztonságot.

0: QR kódjai kidolgozásának módjáról. Szó volt a környezetkímélőbb papírgyártás folyamatáról. Megtudhatták azt is, hogy tetőn is termelhető hidrogén és ivóvíz. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy a rezgő szárnyakkal működő szélerőművek épülnek, valamint ismertettük az új fogkrém alapanyagot. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
4: Időjárás.
5: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor. Köszöntök mindenkit, Farkas Zsombor és Farkas Hunor itt van, és kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek a következő két órához.

0: Farkas Zsombor és Farkas Hunor itt van. Köszöntelek titeket, egy testvérpár, akik létrehoztak egy dalt, Gyere nyár, mondjátok a dalban, a nyár már itt van, de akkor először is üdvözöllek titeket, és picit avassatok be minket abba, hogy egy testvérpárnak együtt dolgozni egy dalon, az milyen?
1: Hát először is sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, téged is, és köszönjük, hogy itt lehetünk.
0: Köszönöm, én is
1: és
0: a köszöntést.
1: Hát az első kérdésedre való válasz, eszméletlen jó volt a közös munka. Én megmondom őszintén,
0: eszméletlen, úgy mondtad, tehát lehet, hogy az eszméletlenségig jutottad, de vicceltem, csak figyelek tovább, igen.
1: Hát régóta álmodoztam már arról, hogy egyszer valami közös ügyködésbe kezdünk nagy tervek szövegetésébe, de hát Hunornak egy jó pár évig így a zene tekintetében csend volt az életében, különösen ugye az éneklés kapcsán, és hát egyik nap, egy pár hónappal ezelőtt így szólt hozzám, hogy na, akkor elhatározta, hogy énekelni akar, és csináljunk egy közös dalt. Én megkapva kaptam a lehetőségen, és bele is vágtunk. Szenzációsan telt a forgatása, a dalszerzés és felvételi stádium is, és hát azóta is szövögetjük a további terveket.
0: Na de várj egy picit, Zsombor, kérlek, akkor hát ez csodálatos egyébként, hogy Hunort is kérdezem most, ha lehet, hogy ez milyen érdekes, hogy egyszer csak azt mondod, hogy Hunor szólt, hogy akkor most, szia Zsombor, énekelni fogok. És akkor, tehát ez Hunor, így benned ez érett, és egyszer csak megérett, vagy pedig korábban úgy voltál vele, hogy mit érdekel engem az éneklés, marhaság, nem csinálok ilyet, és aztán egyszer csak megjött a kedved, vagy ez hogy történt?
2: Jó napot kívánok én is egyébként. Hát én olyan 4-5 éves koromban kezdtem el hegedülni, és az egy ilyen 6-7 évig elég komolyan az életem része volt. És hát utána abba hagytam, és így nagyjából, ahogy mondta Zsombor is, a zene az így aktívan nem volt az életem része, viszont mindig is szövegettem egyébként ilyen terveket, mindig készültem arra, spekuláltam, hogy lehetne, mint lehetne.
0: Na de valamiért abba hagytad, ne haragudj, hogy belevágtam egy picit, tehát egyszer csak abba hagytad hosszú évekig, azt mondod, hegedű.
2: Igen, hát én hegedűművésznek készültem egyébként, viszont 11 éves koromban egy ilyen játszótéri balesetben eltört a bal kezem, és akkor amíg a hegedűben kényszerpihenőn voltam, addig én ugye párhuzamosan fociztam, és ilyen könnyítés sportgipszel ugye lehetett focizni, és akkor a fociban jobban beindultak a dolgok, és akkor így akkor úgy döntöttem, hogy akkor a focira fektetek nagyobb hangsúlyt, de hát a zene az így mindig is az életem része volt, még ha nem is aktívan.
0: Ennyire el tudott vinni, tehát ott lényegében a gipsz az néhány hónap volt, csak gondolom én, és egyszerűen teljesen áttetted a fókuszt egész másra az alatt a néhány hónap alatt. Így?
2: Hát ezt úgy kell egyébként elképzelni, hogy ez a kettő nagyjából versenyzett egymással, és akkor a focira jutott több idő, utána akkor nekem heti 5-6 edzésem volt, és akkor a zenére nem volt idő, meg hát egyébként nyilván utána még egyszer eltört a csuklom, és azért nem a régi, tehát nem biztos, hogy ugyanazon a szinten tudnék egyébként hegedülni.
0: Nem olyan biztos az, lehet, hogy világhírű hegedű művész van ott benned, csak egyszer nem engeded ki. És egyébként hol a hegedű most? Hol van a hegedű?
2: Hát otthon, otthon pihen. És hát terveztem is, én mondtam is Zsombornak, hogy akár egy ilyen modernebb hangzásvilágba egy ilyen hegedűs dolgot is bele lehetne csempészni, úgyhogy ez sem kizárt egyébként egyáltalán, hogy
0: hát
2: valamilyen
0: lehet, hogy egy Stradivári ott pihen a szekrényben közben.
2: Hát ezt most nem szeretném mondani a nézőknek, mert nehogy Isten valaki ismer minket, aztán felkeresi a házunkat és megnézi élőbe is azt a Stradivári, csak nehogy aztán magával vigye.
0: Hát ugye, mi lenne akkor a hegedű pályafutásoddal? Na de akkor még az is lehet az én szememmel nézve, hogy megint csak a kezedbe kerül a hegedű, majd lehet, ugye?
2: Abszolút, igen.
0: Na tessék,
2: igen.
0: Sőt, már szinte alig várod, hogy hegedűj.
2: Igen, hát szeretném újra húroztatni, új vonót vásárolni, úgyhogy itt komoly dolgok fognak következni.
0: Na, a hegedű. De akkor figyelek tovább tényleg, hogy akkor egyszer csak ez így előjött, felerősödött, és akkor, de lényegében hogy is volt, hogy akkor most akkor hol tartunk, én is próbálom, elkalandoztam egy picit, hogy akkor énekelni. Azt mondta Zsombornak, hogy énekelni, és akkor?
2: Igen. én mindig is nagyon, nagyon jó dolognak tartottam az éneklést, még mindig nagyon vonzott, én nagyon szeretek szerepelni, úgyhogy mindig nagyon szerettem volna, meg hát ugye a zene, tehát nyilván az a, az a fő kiinduló pont, és először csak ilyen, ilyen viccelődés szintjén jött egy ilyen sugallat, hogy na akkor valamit, valamit, és akkor eljutott oda, hogy na akkor tényleg Zsombornak már volt nagyjából egy, egy alapja, ami már készen volt, és akkor arra még, még tovább fejlesztettük, meg, meg írtunk hozzá ugye szöveget, és igazából így született meg.
0: Lehet, hogy pár év múlva szóló előadóként egy hegedűvel a kezedben fogsz énekelni majd valahol.
2: Hát az elég abstrakt lenne, de
0: na, ugye?
2: Lehetséges, igen.
0: Na, jó, de
2: egyedi.
0: Visszajövök a kalandozásokból, tehát tulajdonképpen azért kezdtük el ezt a beszélgetést, igen, hogy a Gyere nyár című dalról beszéljünk, úgyhogy most akkor egy picit tényleg visszaadom nektek a szót, és nyugodtan koncentrálhatunk a dalra, amit utána majd meg is fogunk mutatni, tehát ezt ketten létrehoztátok, ketten testvérek, fiatalok, Gyere nyár, akkor visszaadom tényleg a szót, hogy a dal kapcsán még mondjatok, amit mondanatok kell, mert aztán úgy tudom, hogy Hunor a dal közben majd megy is tovább, úgyhogy még akkor most mondjátok el, amit mondanátok, és utána...
2: Igen, megyek hegedülni.
0: Mész hegedülni.
1: Igazából azt még hozzá kell tennünk, hogy túl azon, hogy ezt ketten is alkottuk, de rengetegen voltak még a segítségünkre olyan barátok, ismerősök és kollégák, akik nélkül nem jöhetett volna ez a produkció össze. Itt meg kell említenem a videós kollégát, Gőz Marci barátunkat, azt a srácot, aki a Mixmastert készítette és a hangszerelés tökéletesítésében is ott volt mellettünk, ő a Cinke Máté, és hát a rengeteg statiszta, meg hát a főszereplőnk, aki szintén egy közeli barát és családtag egyébként a Földi Kerecsen, úgyhogy tényleg egy tök szuper csapat állt mögöttünk, és hálásak vagyunk, és ők is csak hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy még nagyobb szórakozás legyen.
0: Jöhet a dal most?
1: Hallgassuk meg, én azt mondom.
2: Jöjjön.
0: Okay.
1: Gyere nyár!
0: Farkas Zsombor, Farkas Hunor, és akkor Hunor, neked minden jót kívánok, jó hegedülést, és még szerintem még halljuk egymást, dal után pedig Zsomborral visszajövünk.
2: Reméljük, igen.

0: címmel mutattuk a dalt, Farkas Zsombor és Farkas Hunor volt itt, most maradt Zsombor, Hunornak mennie kellett tovább. Na és akkor Zsombor, beavatsz minket egy kicsit privát affér ügyben mindenbe?
1: Természetesen. Hát ugye az előző dal kapcsán ugye annyi a fontos tudnivaló, hogy azt is inkább oda a szóló tevékenységemhez kapcsolnám, amit Farkas Zsombor néven alkotok, és hát emellett van nekem egy zenekarom, ami mondhatni még nagyobb múltra tekint vissza, mint a szóló karrier. Ez a zenekar a Privát Affér zenekar, és hát számos dalunk, már egy EP-nk, egy nagy lemezünk is jelent meg, és hát ezek közül hoztunk el még ma egy párat.
0: Amiket majd meg is mutatunk, igen, egyébként most így téged is egy picit próbállak úgy felvázolni, vagy megfesteni a hallgatóságnak is, hogy tehát tulajdonképpen te egy debreceni fiatal ember vagy, aki, jól mondom?
1: Így van. És aki? Hát igazából az én történetem is egészen régre nyúlik vissza, ugyanis 6 éves koromban iratkoztam be a Hajdúböszörményi Zeneiskolába klasszikus gitár szakra, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag végig kísérte az én életemet is aktívan a zene.
0: Egy pici zárójelet tehetek ide?
1: Igen.
0: Köszönöm. Csak milyen érdekes egyébként, hogy lehet, hogy van, aki azt mondaná, hogy 6 éves koromban a szüleim beírattak, de te nem így mondtad, hanem 6 éves koromban beiratkoztam valahova.
1: Eldöntöttem, hogy gitározni szeretnék. Rengeteg zenét hallgattunk egyébként egészen csecsemőkorunktól kezdve a szüleinkkel, és hát már valahogy tényleg ilyen kislurkó néhány éves korunkban is annyira foglalkoztatott minket, hogy tényleg mind a ketten tesómmal mi határoztuk el, hogy ennyire hamar el akarjuk kezdeni. Ott a zeneiskolában is néztek, hogy úristen, hát hangszert tanulni, még hagyján a zeneóvi, de hogy hangszert tanulni, ilyen kicsi gyerek, hát hogy még erre soha nem volt példa, és hát mi egy családon belül ezt sikerült ketten is véghez vinnünk, úgyhogy onnantól kezdve tényleg nekem is végig az életem része volt a zene, és hát a Privát Affér nevű formáció volt az a formáció, amivel el is indítottam így a nyilvános tevékenykedésemet ezt a gimis éveim alatt, pontosabban 2016-ban, és hát azóta működik is ez a zenekar, és közben szólókarrierbe is belekezdtem. Vannak ilyen egyéb közreműködéseim más előadókkal, zenekarokkal, mint például most ugye volt a tesómmal is, és emellett meg az elmúlt hónapokban megalapítottam a zenei témában tevékenykedő vállalkozásomat, ami a PA Records névre hallgat.
0: Folytatjuk nem sokára a Privát Affér zenekarból Farkas Zsombor a műsor vendége.

0: folytatjuk. Farkas Zsombor a műsor vendége, a Privát Affér zenekar kapcsán beszélgetünk tovább. Neked egyébként a szülők adtak át valamit, amiből ez lett? Tehát, hogy ők is valahogy nagyon zeneközeli emberek voltak, és azért, vagy pedig, vagy nem, hanem valahonnan máshonnan indult ez neked?
1: Ők maguk nem zenéltek, legalábbis nem ilyen aktívan, viszont mind a ketten zeneszerető és ismerő emberek, és azt a szeretetet, meg a támogatást azt mindenképpen ők adták át, de egyébként családon belül ilyen messzebb lévő hozzátartozók között nem egy olyan felmenőm volt, aki egyébként konkrétan zenész volt, aktívan foglalkozott akár hivatásszerűen a zenéléssel. És hát az az érdekes, hogy az én generációmban, meg most beszéltünk ugye itt az öcsémről, beszéltünk rólam, de számos olyan unokatestvérem van, aki például szintén ezen a pályán mozog.
0: Akkor nálatok valahogy ez így kiütközött.
1: Igen.
0: Mert lényegében akkor tényleg ott a szűk családi körben nem volt semmi ilyesmi, de te valami miatt mégiscsak azt mondod, hogy 6 éves korodban tényleg hangszer és zenetanulás is onnantól végig, és hát most is, és tulajdonképpen hivatás szerűen szeretnéd végezni ezt a tevékenységet egyébként?
1: Így van, így van. Uh-huh. Hát ehhez esetleg annyit fűznék hozzá, én is itt zárójelben, hogy az öcsém, ő egyébként még tanul, ő egyetemista, én pedig nagyjából egy évvel ezelőtt fejeztem be a tanulmányaimat szintén a Debreceni Egyetemen, és én azóta úgymond hivatásszerűen is ezzel foglalkozok egy éve. Ugye, ahogy az előbb is említettem, itt az elmúlt hónapokban alapítottam meg ezt a vállalkozást is, és jelenleg most így tevékenykedek.
0: Folytatjuk nem sokára a Privát Affér zenekarból. Itt van Farkas Zsombor.

0: Folytatjuk a Privát Affér zenekarból. Itt van Farkas Zsombor. Most azt mondd meg, kérlek, ha megtudod, hogy miben más, hogyha valaki hivatásszerűen zenész, mint hogyha valaki csak mondjuk hobbi szinten zenész?
1: Hát ez egy nehéz kérdés igazából, mert most így több szemszögből is meg is lehet közelíteni. Tudnám például azt is mondani, hogy ki milyen szinten műveli ezt az egészet, milyen tudással, alapossággal, aktivitással. Nyilván egy hivatásos zenész valószínűleg sokkal több időt szentel neki, sokkal nagyobb a tudása, alaposabb a tudása, ennek szenteli tényleg az életét, még akár egy hobbi zenész nem feltétlen, meg lehet közelíteni akár ezt a megélhetés szempontjából is, hogy lehet, hogy valaki esetleg egyébként úgy alakul, hogy kevesebb tudással, kisebb múlttal, kisebb megélhetés szempontjából is, hogy lehet, hogy valaki esetleg egyébként úgy alakul, hogy kevesebb tudással, kisebb múlttal, kisebb aktivitással, de esetleg úgy hozzá

0: hobbiként, kiegészítőként maradt meg neki, úgyhogy igazából nehéz ezt úgy pontosan megmondani. Annyi biztos, hogy én akármelyik szemszögből nézzük, én minden szemszögből hivatásszerűen szeretném ezt a jövőben is művelni, akár egyébként a tudásomat és a belefektetett energiát és alázatot figyelembe véve, és akár egyébként a megélhetést is figyelembe véve. Nem feltétlen csak előadóként, hanem akár zenei producerként, szerzőként, szervezőként, menedzserként, tehát sok olyan terület van, amit egyébként főleg itt a zenekarozás kapcsán az elmúlt években elkezdtem elsajátítani, és szeretném mind ilyen tekintetében tovább fejleszteni magam, és hát remélhetőleg az évek alatt majd egyszer tényleg sikerül oda eljutnom, hogy ott lehessek én is a szakma nagyjai között.
1: Majd még lesz egy kérdésem ezzel kapcsolatban, de akkor most mutassunk dalt, megint egy privát affér dal jöhetne most. Mondjuk, mit mondasz, hogy melyik?
0: Hát haladjunk esetleg időrendi sorrendben, és akkor azt mondanám, hogy a zenekar egyik első dalát még 2016-ból, ami egyébként a közönség és a saját kedvencünk is, Legyen az éjfél elmúlt.
1: Oké, privát affér dal következik, Éjfél elmúlt címmel, Farkas Zsombor itt van, és mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Farkas Zsombor itt van, és akkor hivatásszerűen műveled ezt a tevékenységed, ezt a zenei tevékenységed, beszéltük még a dal előtt, és ezzel kapcsolatban még egy picit, ha szabad hangosan, közösen gondolkozni, hogy a szabad kreativitásodat ez nem befolyásolja szerinted valamilyen módon? Mert most arra gondolok, hogy vannak olyan zenészek, akik azt mondják, hogy úgy szeretnek zenélni, hogy az nem hivatásszerű zenélés, hanem hobbi szinten zenélnek, mert akkor tudnak teljesen szabadok lenni, hogyha ebből kellene megélni, akkor az egy másfajta tevékenység lenne, ők inkább szeretnek csak úgy zenélni. Te mit mondasz, hogy hogyan befolyásolja?
1: Nekem abszolút nem befolyásolja, én úgy érzem, sőt, mivel gyakorlatilag kisgyermekkorom óta a zene az a tevékenység és az a közeg, ahol a legotthonosabban tudok mozogni szerintem, és a legjobban is érzem magam, és hát talán, ha most úgy figyelembe veszek mindenféle képességeimet különböző területeken, akkor azt is tudnám mondani, hogy talán a legjobbnak is ebben érzem magam, úgyhogy számomra nem kérdés, hogy ez nekem nem negatívum, meg nem nyomasztó, vagy nem is tudom, hogy ha jól értettem, ilyen dolgokra gondoltál, hanem nekem ez maga az öröm.
0: Hát igen, csak hogy például eladhatónak is kell lenni egy-egy dalnak, amit készítesz. És ez egy plusz szempont lehet. Tehát míg aki hobbiból zenél, ő lehet, hogy azt mondja, hogy mindegy, hogy mi készül, mert az maga a zene, ami csak úgy kijött belőlünk. Neked lehet, hogy van egy olyan szempont is, hogy eladhatónak kell lenni annak a zenének, ami készül, és akkor az már egy kicsit más, mert te hivatásszerűen műveled ezt, meg is kell belőle élni. Így érted így, hogy körülbelül mire gondolod?
1: Természetesen értem, és egyet is tudok vele érteni, hogy nyilván, ha az ember akár előadóként, akár egyébként szerzőként, vagy zenei producerként szeretne feltörni és érvényesülni a szakmában, akkor nyilván követni kell és figyelembe kell venni az adott kornak, korszaknak a trendjeit. Hála Istennek egyébként én mondhatni zenei mindenevő vagyok, és tényleg akár még a régebbi időszakban a Privát Affair zenekar kapcsán is rengeteg különböző stílusban, zenei világban kipróbáltam magam, és kipróbáltuk magunkat, értve ezt akár az alternatív zenén át a kicsit keményebb, rokkosabb, rappesebb, volt olyan, ami inkább ez a népzenei beütés hangszerelés tekintetében, volt olyan, ami akusztikus, volt olyan, ami elektronikus, és inkább ilyen rádiós popzenei vonal, tehát igazából és mondhatni próbáljuk, főleg egyébként így a tesómmal való összefogás kapcsán tudom ezt elmondani, hogy próbáljuk ezt még inkább kerekebbé tenni, és kipróbálni olyan dolgokat is, ami egyébként lehet még ezeken túl is új, és akár pont azokat a dolgokat, azokat a zenei műfajokat, amiket mondjuk mostanság nagyon szeret a közönség.
0: Folytatjuk nem sokára a Privát Affair zenekarból, itt van Farkas Zsombor.

0: A magyar zenei műsor. Hallgass hazait! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Időjárás.
1: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: folytatjuk. Farkas Zsombor a műsor vendége, a Privát Affér zenekar kapcsán beszélgetünk tovább. És amúgy mi mindent csinálsz Privát Affér zenéken kívül? Még most mondtad, hogy van lemezkiadó, produkciós vállalkozás, lényegében nemrég alapítottad meg, így másoknak a segítése tulajdonképpen, vagy kiadványok kezelése, vagy mi mindent teszel még, csinálsz még?
1: Tulajdonképpen mind a kettő igaz, amit itt az előbb mondtál. Ez az egész egyébként onnan indult, hogy én a Privát Affér zenekar kapcsán gyakorlatilag mindenféle tevékenységi kört is betöltöttem az elmúlt években, értve ez alatt a koncertszervezés, a sajtókapcsolattartás, a forgatások, megjelenések, fotózás, stúdiófelvétel szervezése, a dalszerzés, szövegírás, frontemberi pozíció, és egyébként tényleg még sorolhatnám a majdnem hogy a végtelenségig, és gondolkoztam sokat, és felötlött bennem az, hogy tulajdonképpen azt, amit eddig kizárólag a saját zenekarom kapcsán csináltam, miért ne csinálhatnám úgy, hogy én azt másoknak is csinálom, és akár, ahogy te is mondtad, segítek nekik is, akár azon az úton elindulni, meg végigmenni, amit az elmúlt években én is végigjártam, és tényleg ezt akár úgy, mint dalszerző, mint zenei producer, tehát itt a hangszerelésbe, a zenei ötletekbe és egyéb dolgokba segítve, vagy akár kapcsolati tőkével azt, amit fel tudtam, hát idézőjelben halmozni itt az elmúlt évek alatt, és akkor így kvázi egy menedzserként, vagy egy ilyen szervező emberként.

0: folytatjuk. A Privát Affér zenekarból itt van Farkas Zsombor. A Színeken át című dalhoz mit szólnál, hogyha jönne? Privát Affér, Színeken át. Mit szólnál hozzá, hogyha ezt a dalt vennénk elő most?
1: Én kifejezetten örülnék neki, mert hát nem titkolom, hogy az eddigi saját szerzeményeim és megjelenéseim közül nekem ez talán a személyes kedvenc, és reméljük sokan lesznek még így vele.
0: Mi miatt egyébként, mindjárt indítom, mi miatt lett a kedvenced, azt tudod, vagy pedig egyszerűen ezt nem lehet megmondani, ez csak egy érzés?
1: Ezt kifejezetten nem tudnám megmondani, főleg azt figyelembe véve, hogy mikor megírtam ezt a dalt, nagyon nem szerettem valami miatt.
0: De érdekes.
1: Nagyon nem szerettem, és aztán valószínűleg azok a kellemes és kedves emlékek, amik elkezdtek hozzá kötődni, akár ilyen személyes jelleggel, meg ahogy sikerült megvalósítani akár a hangszerelés, a kivitelezés, a videóklip hozzá, hogy összeállt egy kerek egészé, talán tényleg azt mondhatom, hogy ez áll a legközelebb a szívemhez és az én zenei világomhoz is akár.
0: Színeken át, ez a címe. Privát Affér dal következik, akkor megmutatjuk most ezt. Utána visszajövünk. Itt van Farkas Zsombor, mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Színeken át címmel mutattuk a Privát Affér dalát. Itt van Farkas Zsombor, és a Privát Affér tulajdonképpen egy zenekar.
1: Természetesen.
0: És lényegében most így gondolkozom csak, hogy a szóló, vagy a zenekar, vagy a testvéreddel közös együttműködés, melyik az, amit most úgy érzed, hogy a most következő időszakban az a legerősebb vonal?
1: Igazából én azt szoktam és azt tudnám mondani, hogy az idő úgy is eldönti majd. Nehéz ezt megmondani, mert mindegyik mellett különböző dolgok miatt tudnám akár tenni a voksomat. Nyilván most tesómmal ez a közös munka, hát ez a legújabb, és rengeteg újdonságot, érdekességeket tartalmaz, és hát úgy most elhúzta a mézes madzagot az orrunk előtt, hogyha ezt lehet így mondani, úgyhogy kíváncsi vagyok, és talán egyébként most az hozza ki belőlem a legnagyobb kíváncsiságot.
0: Folytatjuk nem sokára a Privát Affér zenekarból, itt van Farkas Zsombor.

0: Folytatjuk a Privát Affér zenekarból. Itt van Farkas Zsombor. Na most akkor záródalként a Rólunk Szól címűt kikészítettük, ezt majd megmutatjuk, és majd mondj pár dolgot kérlek a dal kapcsán, de hozhatok egy kicsit extra kérdést, ami egy kicsit lehet, hogy kemény kérdés, de az is lehet, hogy könnyű kérdés.
1: Próbálkozzunk meg vele.
0: Azon tűnődtem, hogy a klippeket néztem, a megjelenéseiteket, Privát Affér klippeket az ember nézi, és akkor ott gyakran megjelenik az, hogy bárban itt ott ülnek a fiatalok, és legurítanak egy kupicát ebből, egy kupicát abból, egy pohár ilyet, egy pohár olyat. Na hát gondoltam magamban, hogy akkor megkérdezem tőled, hogy el tudod-e képzelni azt, hogy elmész bulizni, átmulatsz egy egész éjszakát, és egyetlen kortyot sem iszol.
1: Volt már erre példa. Volt már erre példa, szóval el tudom képzelni, de egyébként tényleg furcsa, mert most így a három Privát Affér dal kapcsán, amit itt a mai nap bemutattunk, kettőnek a klipjében tényleg voltak ilyen bevillanások, tehát...
0: Voltak. De akkor ezt én egy jó dolognak gondolom, hogy azt mondod, hogy el tudod képzelni, volt már rá példa, és lehet, hogy lesz is rá példa, sőt, lehet, hogy egy idő után már csak erre lesz példa.
1: Ki tudja, mit hoz a jövő?
0: Na látod, például majd a produkciós és lemezkiadói tevékenységeid annyira megsűrűsödnek, hogy azt mondod, hogy muszáj annyira koncentráltan élnem, hogy mindig időben lefekszem aludni, jól kipihenem magam reggel, mindig frissen ébredek, nem érek rá csak úgy szórakozni és mulatozni az éjszakában. Vagy ha igen, akkor oda mindig frissen, koncentráltan érkezem, hogy megfigyeljem azokat a tehetségeket, akikkel utána lehet együttműködni. Na hát, álmodozz csak, Szabolcs, ugye?
1: Nem, egyébként ez egyáltalán nem egy kizárt dolog, mert szeretek egyébként társaságban lenni, és szeretek szórakozni, de mondanám magamat annyira kötelességtudó és céltudatos fiatalnak, hogy nyilván amikor olyan események vannak előttem, amikor tudom, hogy mondjuk másnap vagy x idő múlva teljesítenem kell, akkor arra úgy készülök rá, akár testileg, lelkileg, hogy abból a lehető legjobbat tudjam majd kihozni. Szóval ez igazából úgy a napjainkban is jellemző tulajdonságom.
0: Öröm ezt hallani. Akkor jöhet a Rólunk Szól című dal?
1: Én azt mondom, hallgassuk meg.
0: Privát Affér, Rólunk Szól, Farkas Zsombor, örülök és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, Farkas Zsombor és a műsor elején Farkas Hunor vendégeskedett. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: hozd a csendet.
1: Hallgass hazai!
2: Hallgass hazai!
1: Magyar dalok mindenkinek. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a Magyar Zenei Műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Hey, mindenhol ott vagy a fejemben. A kávét, a teát, ahogy szeretted. Ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még. Érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom. Az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél még.